0: Éjjel 2 óra van.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
0: Az zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Begyújtom a cigim, ha szóljon a nóta. Emlékek hátumon út.

0: reggel 3 óra van.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas!
0: Az otthon hangja!
2: Nézzünk szét!

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A zene alfája és omegája.
7: Rádió Dabas.
6: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1% ponttal kell kiegészíteni visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban megnézzük a trafik kiállítását Zágrábban, majd elmegyünk Szegedre, a Szegedi Papucs napjára. Hazafelé megállunk Örkényen, és megünnepeljük a 100 éves Pálócit. Végül betérünk Hernádra, ahol Bográcspartival várják az érdeklődőket. Már is kezdünk, tartsanak!

0: az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület Zágrábban mutatta meg magát és munkásságát. A részletekről Atalai Zita cipődizájnerrel beszélgettem, aki a fénisszást is tartja majd pár nap múlva a helyszínen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Atalai Zita, cipődizájner. Szia Zita, köszöntelek az éterben.
4: Szervusz Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Ezúttal most nem cipőkről, hanem papucsokról, pontosabban a Trafikkörről fogunk beszélgetni itt az otthon hangján, hiszen egy különleges kiállítás megnyitón jártatok. Nem sokára lezajlik majd a finisszázs is. Mesélj nekünk a legutóbbi akciótokról.
4: Igen, hát a hallgatók biztos már ismerik, főleg akik a Dabasz Rádiót szokták hallgatni, hogy a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület, amit Dabasnak egy olyan művészeti központja, ami kiállításokat, előadásokat rendez. A városban több köztéri szobrot is készítettek. Tehát egy nagyszerű társaság, a dabasi kulturális élet egyik fő eleme, illetve kitüntetettje ez a kör, aki köré már nagyon sok művész csatlakozott, és engem is ők patronálnak körülbelül már 10 éve, amióta a szegedi papucsos innovációs munkáimat elkezdtem. Na most nekünk ez azon kívül, hogy egy baráti kapcsolat, nagyon szoros szakmai együttműködő kapcsolat, és a Zágrábi Liszt Intézet Magyar Kulturális Központtól a Trafikkör kapott egy megkeresést bemutatkozásra. Nagyon örültünk ennek, hogy most már a határon túlra is eljutott a híre ennek az egyesületnek, és természetesen nekiugrottunk annak, hogy ezt a zágrábi bemutatkozást nagyszerűen meg tudjuk csinálni, kezdve attól, hogy a Trafiknak a értékmentő munkáját bemutatjuk, hogy a dabasi Trafik épület rekonstrukciós munkáit bemutassuk, ami gyakorlatilag névadója lett ennek a művészeti társaságnak, és így egy kiállítási anyaggal elmentünk május 26-án, Zágrábba is felépítettünk egy olyan kiállítást, amelyen körülbelül 90 műalkotás szerepel. A kiállításnak a fókuszába szegedi papucs hagyománykincs bemutatását állítottuk. Közel 52 papucsot vittem ki a megnyitón. Szigetvári István elnök be is mutatta a Trafikkör a működését horvát fordítással. Az volt az ötletünk, hogy amikor várjuk a kiállítást 3 hét múlva, akkor pedig én tartsak egy előadást a közönségnek a szegedi papucsos örökségvédelemről, illetve hát a megújító munkákról, és ez fog lezajlani jövő héten, június 18-án este 7-kor, ott az intézetben, ami Zágrábnak a történelmi belvárosában van, egy gyönyörű modern épületben, és nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy egyébként más művészek is bemutatkozhassanak.
3: Hogyan gyűjtöttétek össze a tárlatot? Mi volt a koncepció? Mi volt az az eszencia, amit magatokkal akartatok vinni Dabasból, a Trafikkör munkásságából, a kortárs művészetekből, illetve abból az anyagból, amin dolgoztatok együtt az elmúlt években?
4: Kiindulásként ugye a művészeti vezetőnk, a Ligetvári Dorottya, ő neki a kurátorsága alatt állítottuk össze azt, hogy mit viszünk el, és csak kiemelem, hogy pár művész, ugye a nagyszerű, nemrég elhunyt dabasi költőt, képzőművész Orci Józsefnek a grafikáit mindenképpen úgy gondoltuk, hogy szerepelnie kell a tárlaton. Aztán Ávarga Imre festőművész munkáit, aki szintén egy olyan régi-régi tagja és oszlopos tagja ennek az egyesületnek. Tóth Gyula Totensznek a festményeit vittük, a Viva művészeti területről Szőlősi Anna Ritának a ékszereit vittük, és hát leginkább az volt a tárlatnak a fő motivuma, ez egy kétszintes kiállítóterem, az alsó szinten a Trafikkörről szól a kiállítás, bemutatjuk azokat a művészeket, akik ugye a Trafikkörben már régóta jelen vannak, és mindig kiállításokat, aktualitásokat hozzák, de mivel ez egy összművészetet összefoglaló egyesület, itt tehát nem csak a képzőművészet, nem csak az iparművészet, hanem a költészet, ugye említsük meg Kapuj Ágot a nevét, aki egy csodálatos költőnő volt, és egy kötete is megjelent nemrégiben, sajnos már nincs közöttünk, vagy ugye a fotoművészet, grafikus művészet, Sázdi Laura, aki állandó grafikusunk, aki általában a kihelítási image arculatainkat is megcsinálja, Szabó Esztert is említeném, Szente Krisztinát, aki kerámiával foglalkozik, Gyufa Zsanna Liliát, aki grafikus, vagy Tájá Grabilt, aki építészként most is ott dolgozik a trafiknál, vagy dr. Farkas Gábor, aki építész és Dabasnak egy fő építőművész szakembere. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy manapság, amikor az összművészet bemutatása nagyon fontos, és a kultúrában egy olyan híd az, ami az emberekhez elviszi a művészetet, ezt tudja a trafik megcsinálni, és itt a zágrábi kiállításon ennek csodálatos visszhangja volt. Nyilván fotókkal csak a Facebookon, illetve a weboldalunkon tudunk bemutatkozni, itt a rádióban nem, de én javaslom a hallgatóknak, hogy ha van idejük a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület weboldalára, ha felmennek, ott egy nagyon szép képi bemutatkozás is lesz a zágrábi kiállításról. Ugye az előadásom, amit majd jövő héten tartok, ott tulajdonképpen angol nyelven fogom tartani, hogy gyorsabb legyen, ne húzódjon olyan hosszúra, mert olyan 45 percet kértek, hogy beszéljek, de ha mindent fordítunk egyenesbe horvátra, akkor már a közönség kiakad, és nem tudnak ott másfél órát ülni. Úgyhogy angolul fogom mondani, és a prezentációt meg horvát nyelven vetítjük ki, ahol be tudom mutatni Tenyedi Papucért Alapítvány munkáját, aki tulajdonképpen a ötletgazdája és a mozgató rugója annak a örökségvédelmi folyamatnak, amit 10 éve zajlik. És ebben idén, 2026-ban egy nagyon fontos évünk van, mert visszaemlékeztünk arra, hogy 10 éve folytatjuk ezt a munkát mi együtt, amihez most már intézmények is csatlakoznak, támogatásokat is kapunk, és folyamatos fejlesztéssel és kitekintéssel tudjuk bizonyítani azt, hogy a szegedi papucsnak a viselésének és készítésének élő hagyománya arra szükség van. Nagyon boldog vagyok attól, hogy ez az alapítvány kiállításokkal, szakmai konferenciákkal, meseíró pályázatokkal, rajzpályázattal, hímző tanfolyamokkal gazdagítja ezt a sort. Én ebben csak egy kicsi szelet vagyok. Tervezőként ugye én azokat a termékfejlesztési folyamatokat vezetem, ami a Szegedi Papucsnak a formatervi megújító munkái, illetve elkezdtünk most dolgozni a szegedi hímzőkkel azon, hogy régi mintákat felújítunk, feldolgozunk és dokumentáljuk. Úgy hívom, hogy replikákat készítünk, és mivel az alapítvány már több mint 30 okleveles hímzőnek adott a kezébe egy ilyen papírt és tudást, ezért van is kivel ezeket a hímzésfejlesztő munkákat elvégezni. Mészárosné Szabó Tünde, Vukó Anikó, Veronika fantasztikus munkájukkal, akik amúgy részre is hoztak Szegeden egy úgynevezett szegedi papucs hímzők műhelyét. Az alapítvány gondozásában idén, mindjárt visszatérő Zágrábra is, csak ugye ez a zágrábi esemény is ennek az idei jubileumi évnek egy része, ami ugyan soron kívül jött, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt meg tudtuk csinálni egyrészt a Liszt intézet támogatásával, saját erőből. A Liszt intézet Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is pályázott, hozzátette még a Magyar Művészeti Akadémia is egy kis támogatást a határon túli területi bizottságtól, és el kell, hogy mondjam, nagyon fontos, hogy Dabasváros polgármester hivatalától is kaptunk támogatást. Tehát fantasztikus az, hogy egy esemény mögé, ha kérjük, akkor ennyien odaállnak segítőleg. És itt azért elmondanám a hallgatóknak, hogy itt nem milliókról van szó, hanem csak arról, hogy ki tudjunk menni, a tárgyakat ki tudjuk juttatni, hogy legyen emberünk, akik segít fölrakni a falra, stb. Persze mi is részt vetünk ebbe, de akkor is létrejön egy ilyen csodálatos dolog, és minden hivatal a maga kis részét hozzáteszi, és mi örömmel elvégezzük. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és el is kell mondani, hogy tudjanak róla az emberek. Tehát visszatérve arra, hogy itt ez az előadásom Zágrában mi jövő héten lesz, ezen ezeket a dolgokat is elmesélem majd, hogy az alapítvány mi mindent végez, akinek említsük meg az elnök nevét, már járt itt nálunk a Dabas Rádióban, illetve nálad, Szögi Csaba, aki a Nemzeti Táncművészeti Egyetemnek az adjunktusa, egy nagyon híres táncművész, dörösen díjazott, és szegedi családja van, többek közt a felmenői közt még szegedi papucos is volt, úgyhogy ő is szívén viseli ezt az ügyet. Tehát őt is, és az ő tevékenységet is nagyon szépen be fogom mutatni, valamint azt még, hogy ebben az évben miket tervezünk. Ősszel Szegeden lesz egy nagyon szép konferencia, ami a szegedi papucs hagyománykincset mutatja be, a viselettörténet és a kortárs dizájn, valamint a néprajz a szemszögéből. Meghívunk előadókat, akik a szakterületen dolgoznak, Harangozó Imre néprajzkutatót, dr. Felföldi Lászlót, Bárkányi Ildikót, dr. Csefruzi Ruzsinát, Bertók Robertát, Maksai Petrát, Zajos Olyát, akik mind olyan hiteles szakemberek, akik hozzá tudnak tenni ennek a hagyománykincsnek a múltjához, jelenéhez, jövőjéhez. Ez a DOM látogató központban lesz majd október 16-án, és hozzá kapcsolódik egy kiállítás, ami a Szegedi Kiskunst Galériában lesz, október 15-én nyitjuk, ahol örökül kaptuk, mit kezdünk véle, szlogennel, bemutatjuk a szegedi papucs történetét és jelenét. Nagyon boldog vagyok még attól, hogy fiatal menedzserek és művészek is csatlakoznak ehhez a mentév munkához. Tavaly évben egy METU diplomázó hallgató, Bui Viet Ho, egy vietnámi magyar származású fiatal fotográfus készítettek csodálatos fotósorozatot a szegedi papucs cipőkre, papucsokra építve, ez is be lesz mutatva, és hát Bertók Robert, aki MOME-n végzett design manager szakon, MOME alumna, jelenleg a konferenciának és a kiállításnak a művészet menedzsere. Úgyhogy most már csak az hiányzik, hogy ehhez a megalapozott kultúra és örökségvédelemhez egy megfelelő jövőképet, egy üzleti modellt is valaki, majd egy fiatal meg tudjon csinálni, hogy gyakorlatilag ne csak arról beszéljünk, hogy mi volt, és mentjük a mintákat, és létrejönnek darabok, hanem hogy ebből legyen árutermék, ami mondjuk eljut a fogyasztóhoz. Hát ezek a terveink idénre.
3: Említetted, hogy pozitív volt a visszhang a kiállítást illetően. Mesélj nekünk ezekről a visszhangokról, és arról, hogy lesz-e folytatás, láttok-e perspektívát a nemzetközi kitekintésre, ebbéli manifesztálódásában.
4: Igen. Nagyon örültünk annak, hogy a megnyitó után már is 2 tévériport, egy rádióriport, kultúra.hu, nagyon érdekes sajtó megkeresések voltak. Annak is örülök, hogy itt a Dabas Rádióban erről beszélhetek veled, mert ugye, már mondtam, hogy miért fontos nekünk Dabas városa, és elhatároztuk azt, hogy ha ez ennyire lassú sikerült, akkor érdemes lenne ezt a kiállítást utazóvá tenni, és megkeresni a további lisztintézeteket, akár Prágában, most Moszkvára is gondoltunk, vagy Párizsban, mert ide vannak kapcsolataink. Szeretnénk elvinni és bemutatni ezt a kört, a trafikkört és a szegedi papucsot, és úgy építettük fel az installációs rendszerünket, hogy könnyen utaztatható legyen, könnyen csomagolható, feltehető, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon alkalmas arra, hogy akár 5-6 helyszínt is bejárjon. Úgy most kezdődik el az a menedzseri munka, amit majd a Dorottya és az István fognak tudni professzionálisan végigvinni, hogy ezeket az intézeteket felkeressük, és megpróbálunk ide is eljutni. Hát megfelelő ajánlásokat fogunk már kapni, mert szerencsére a Zagrebi intézet igazgató hölgy, dr. Mladenovics Anna nagyon elégedett volt, és Siklósi Bea is, aki az egész folyamatot és előkészítést végigvitte velünk. Nagyon örültünk ezt látni, és most várnak minket már vissza, úgyhogy ez is kifejezetten egy megtiszteltetés számunkra.
3: Milyen érzés volt ilyen millióban viszont látni az elmúlt évek munkáját? Hiszen említetted, hogy régóta együtt dolgoztok a trafikkörrel, minden projektben benne voltál, de azért mégiscsak, amikor így egyben látja az ember azt, amin évek óta dolgozik, akkor kap egyfajta más perspektívát.
4: Igen, meg főleg az nagyon megtisztelő, meg olyan megható érzés, hogy Magyarországnak egy olyan intézményében vagyunk jelen, ahol ugye nemzetközi diplomácia is megfordul, ahol erről hallanak. Egy kis summázást tudtunk adni abból a kortárs művészetből, amit mi képviselünk, és egyrészt nagyon kellemes és szívélyes és elegáns volt a fogadtatásunk. Azért nagyon jó érzés egy művésznek, vagy aki ilyen elhivatott missziót csinál, hogy ennyire érzi a befogadó, hogy ennek jelentősége van, és hát nagyon megfelelő nívón kaptuk ezt a bemutatkozási lehetőséget. Jó érzés volt nagyon.
3: Akkor várjuk a folytatást, ide az Otthon hangjára az elért sikerekhez nagyon-nagyon gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.
4: Nagyon, nagyon köszönöm, Brigi, egy mondat június 13-án, aki esetleg hallja és Szeged közelében jár, vagy leugrik Szeged.
3: Otthon hangjára az elért sikerekhez nagyon-nagyon gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.
4: Nagyon, nagyon köszönöm, Brigi, egy mondat június 13-án, aki esetleg

0: Széchenyi Ildikó és én tartunk, mert ott van egy állandó kiállítás most már a Szegedi Papucsról, és utána 14 órakor a Szent Györgyi Albert Agóra Művelődési Központban lesz egy olyan program, ahol közel 100 gyermeknéptáncos fog fellépni élő zenekísérettel, és egy nagyszerű program lesz egészen este 6-ig. Várjuk a családokat, gyerekeket, iskolásokat, felnőtteket, mindenkit, tehát Szegedre szombaton 11-től este 6-ig egy egész napos klassz műsorra.
1: Ezen a héten tehát irány Szeged, jövő héten pedig irány Zágráv, Atalai Zitának pedig köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm én is az érdeklődést, és minden jót kívánok.
2: Térségi Napló a 93.4-en.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Patak Gábor. Szia, köszöntelek az ételben.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek én is téged.
1: Mai témánk, hogy 100. évfordulóját ünnepli az örkényi Pálóczi Horváth István mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium. Az évfordulós ünnepélyen te is beszédet mondasz, és már régóta kutatod az intézmény történetét. Mesélj nekünk egy picit ezen élményeidről.
2: Hát igazából ott kezdődik, hogy a 100 évvel ezelőtti történetet Rogoszt János kezdte el felderíteni, aztán a későbbiekben én vettem át ezt a feladatot. Igazából akkor kezdődött minden, amikor Katona Ilona és Pálóczi Horváth István közösen eldöntötték, hogy ebből a kis településből csinálnak egy olyan települést, ahol van gőzmalom, szeszgyártás, különböző ipari tevékenységeket lehet majd végezni, illetve utána a saját földjeikből készítettek különböző parcellákat, amelyet azoknak az embereknek adtak oda, akik nem akartak így elköltözni Amerikába, mert itthon is a megélhetésük megvalósulhatott. És akkor utána kitalálták azt, hogy egy református templomot építenek, valamint egy gazdasági iskolát hoznak létre. 1922-ben járunk, amikor már Katona Ilona nem élt, és emlékezett erre a férje, hogy tett egy ígéretet a feleségének, hogy itt mindenképpen lesz egy iskola, és nagyon jó volt, amikor Békési Csanádi Frigyes itt vitézi telkeket kapott, és ezen a vitézi telek avatón Pálóczi Horváth István felajánlott egy nagy területet, hogy azon a területen létesítsenek egy olyan oktatási intézményt, amely méltó lesz arra, hogy kinevelje a jövő generációit a mezőgazdaság területén. 1926. novemberében kezdődött meg itt a oktatás, és 1927. júniusában Korti Miklós jelenlétében avatták fel ezt a gazdasági iskolát. Az országban egyébként egyedülálló volt ez a mezőgazdasági iskola, és hát itt tartunk, hogy 100 évvel később is, hála az igazgatóknak, hála a tanulóknak, hála a településnek, ez az iskola még mindig áll és működik.
1: Milyen anyagokat dolgoztál fel a kutatás során, hogyan sikerült folytatnod a megkezdett történetet?
2: Ugye alap volt a Rogoszt János kutatása, és ugye nagyon nagy szerencsénk van, hogy különböző levéltári források, illetve különböző kutatóknak a munkájából lehetett összegyűjteni ezeket az ismereteket. Néhány évvel ezelőtt, amikor még a Szabadidő Központ igazgatója voltam, akkor egy vitézi renddel kapcsolatos helytörténeti kiállítás már volt Örkényben, és az ottani kutató nagyon sok olyan dolgot felkutatott, ami a vitézi rend történetével kapcsolatos, így az örkényi vitézi rend iskolájának a történetével is kapcsolatos. Nagyon érdekes egyébként, hogy van egy olyan makett, ami egy székelykaput ábrázol, ez 1926-ban született ez a makett, és a mai napig nem épült meg. Úgyhogy talán lehet, hogy egyszer majd ez az 1926-os makett még teljes életnagyságban valahol megelevenedik.
1: Mélységek és magasságok szokták jellemezni egy-egy épület, egy-egy történet mienségét. A Pálóczi esetében melyek voltak ezek a mélységek és melyek a magasságok, hogyha el tudunk különíteni ilyen korszakokat?
2: Nagyon nagy presztízs volt az, hogy az akkori kormányzó itt volt, tehát ez adott egy ilyen erős löketet annak, hogy itt nagyon sokan tanuljanak, 300-400-500 diák is tanult itt ebben az időszakban. Aztán igazából a mélysége az a háborús időszak, amikor a második világháború idején ugye itt a szovjetek, illetve a németek is itt voltak ezen a területen, és akkor az oktatás teljesen megszűnt. Aztán az 1950-ben újra indították ezt a mezőgazdasági iskolát, és valójában újra a csúcsát akkor érte, amikor a szakácsképzést, a pincérszakot, illetve a cukrászkészítést elindították, mert akkor az erdészet mellett egy új vonalat is be tudtak indítani, aminek köszönhetően nagyon sok diák tanult itt ebben az intézményben.
1: És mit tudhatunk Pálóczi Horváth Istvánról?
2: Hát mielőtt Pálóczi Horváth Istvánról bármit is tudnánk, én el szoktam mondani, hogy valójában két hölgynek köszönhetjük azt, hogy Örkény ma így néz ki. Először is Csurgai Franciskának, aki 1870-ben megvásárolta ezt a területet, és akkor sajnos 1873-ban özvegy lett, így özvegyként élt tovább itt ezen a területen, de ugyanúgy művelték a területet. Ennek köszönhetően létezik ma itt Örkény és Táborfalva, Tatár-Szentgyörgy környékén a lőtér, mert hogy ebben az időben a bécsi kapcsolatainak köszönhetően adta el ezeket a területeket a magyar királyi honvédségnek, így alakulhattak meg ezen a területen magyar királyi honvédségnek a különböző intézményei. És ugye Csurgai Franciskának a lánya, egyetlen lánya volt Katona Ilona, aki szintén továbbvitte édesanyjának ezt a vonulatát, majd bekapcsolódott az ő férje 1885-ben Pálóczi Horváth István. És Pálóczi Horváth Istvánról azt kell tudni, hogy ő Ung megyében született, Pozsonyban, Kassán tanult, illetve Pesten a Műegyetemen. Aztán külföldi tanulmányútra ment, részt vett a boszniai háborúban is hadnagyként, tehát egy elég széles látókörű emberről van szó, és ennek köszönhetően, hogy úgy mondhatnám egyébként, hogy egy polihisztor volt, ennek köszönhetően Örkényben nagyon sok olyan dolgot megvalósított, amely hozzájárult ahhoz, hogy Örkény fejlődjön, és abban az időszakban, itt az 1910-20-as évekről beszélünk, több mint 7000 lakója volt a településnek, most van körülbelül 5300 fő, de akkor egyébként még Örkény tábor, ami most ugye Táborfalva területe, illetve a Váradi telep, ami most Hernád területe, az is Örkényhez tartozott.
1: Érdemes akkor ezt a 100 évet felgöngyölíteni, és ha jól tudom, akkor az elmúlt években azért jelentek meg kötetek ennek fényében.
2: Örkény története második részében ezekről a történeti dolgokról felelhetőek információk, illetve sok apróbb újságcikkben, különböző közösségi oldalokon lévő posztokban olvasható ezekről a történetekről. Ami még nagyon fontos, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy Pálócinak és Katona Ilonának az utódai nagyon szívükön viselik ennek a településnek a történetét, olyannyira, hogy ezen a rendezvényen is több Pálóczi leszármazott jelen lesz.
1: Hogyan készülsz erre a rendezvényre, hiszen ha jól tudom, akkor te is beszédet fogsz mondani. Azért 100 évet összefoglalni, és ezt valamiféleképpen prezentálni a megjelentek elé, az nem egy egyszerű feladat.
2: Ritkán szoktam izgulni, de most az az igazság, hogy nagyon izgulok, hiszen nagyon jól eső érzés volt, hogy az iskola rám gondolt, hogy ezeket az információkat egy kis előadás vagy kis beszéd keretében én adjam elő. Én már láthattam szerencsére azokat a termeket, amelyeket Szabó Mária tanárnő berendezett, és azt gondoltam, hogy először megnézem magát az iskolát, végsétálok a különböző épületeiben, megnézem a tárlatot, és utána írtam meg a beszédemet. De az a baj, hányszor előveszem ezt a beszédet, annyiszor szeretnék még valamit beleírni, mert hogy mindig lenne valami, de hát való határt is kell szabni ezeknek a gondolatoknak, hiszen ez egy kis előadás, nem egy doktori disszertáció, így azért szűkre fogom szabni a kereteket, de minden esetben benne lesznek azok a gondolatok, amelyekről az előbb beszéltem itt a rádióhallgatóknak, és azok a gondolataik is, amelyeket a Pálóczi utódok hagytak örökül nekünk.
1: Pata Gábornak köszönjük szépen, sok érdeklődőt kívánunk a 100. évfordulóhoz, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és sarkolok mindenkit, hogy valóban szombaton reggeltől délutánig, ha ráír, akkor látogassa meg az iskolát.
3: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Zágráb és Szeged után most irány Örkény, ahol jeles évfordulót ülnek a hétvégén. Jöjjenek a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.

0: Örkény után Hernád felé vesszük az irányt, ahol csodás programokkal várják az érdeklődőket egész nyáron. Szluka Brigi beszélgetett a témában Berci Edittel.
1: Térségi napló a 93.4-en.
2: És már itt is vagyunk az otthon hangján, a vendégen pedig a vonal túlsó végén Berci Edit, a Hernádi Hanvas Béla Művelődési Jázis Könyvtár vezetője. Köszöntelek, szia!
3: Szia Brigi, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A nyári programok, illetve a most hétvége kerüljön először fókuszban, hiszen Bogrács parti lesz a hétvégén Hernádon. Először erről beszéljünk, aztán pedig a további programjaitokról.
3: Így van, e hétvégén lesz a Bogrács partink, június 13-án a megszokott helyszínen, a búcsútéren. Azonban nem csak egy rendezvény várja a kilátogatókat ezen a napon, hanem délelőtt a negyedik Hernádi futónap is megrendezésre kerül Schillingerné Budai Zsuzsi szervezésében. Délelőttön a sporté a főszerep, és akkor utána délután azért lehet kicsit pihenni, lelazulni, zenét hallgatni, enni, inni, barátkozni, beszélgetni.
2: És ha jól láttam a kiírást, akkor ugye hát azért is Bogrács parti, hogy lehet bográcsozni, sütögetni ilyenkor a búcsú téren. Az már reggeltől, tehát a szakácsok érkezését reggeltől várjátok, vagy a délután, a sport után, futás után érkezzenek?
3: Érkezhetnek természetesen, sőt ezt is kértük tőlük, hogy a reggeli órákban érkezzenek a főzők. Egész nagy hagyománya van Hernádon a főzőversenynek, hiszen még amikor polgármester asszony, és most az évek számában nem leszek teljesen biztos, de kicsit több mint 30 évvel ezelőtt a falunapok szervezésével belevágott, akkor már főzőversenyeket is hirdetett, még akkor is, hogyha nem is rögtön a legelsőn. De gyakorlatilag azért azt mondhatom, hogy egy 30 éves múltra tekint vissza a főzőverseny Hernádon, és épp most elevenítettük föl a kolléganőimmel, kerestük meg a vándorkupákat, mert hogy már kettő is betelt, úgyhogy nagy örömünkre szolgált visszaolvasgatni, hogy melyik évben kik nyertek. Noha a kedv talán most már egy kicsit változott a főzőversenyek terén, de azért még most is szép számmal szeretnének főzni, de még hogyha valaki szeretne, szeretettel várjuk a jelentkezését. Reggel 7 órától 9 óráig lehet elfoglalni majd a főzőhelyeket, és a déli órákban, dél és egy óra közöttre kell elkészülni a remekművel. Ez készülhet bográcsban, vagy grillen.
2: A zsűriről tudunk valamit?
3: Hát a zsűri teljesen titkos, abszolút szakavatott zsűri lesz. Mindig ügyelünk arra, hogy legyen, aki az élvezője az ételeknek, legyen olyan, aki az ismerője az ételkészítésnek, és hát mindig szeretnénk, hogyha egy idősebb vagy egy fiatalabb korosztályból is képviselni magát egy zsűri, hogy így szoktuk a zsűrit felkérni.
2: És akkor a délutáni programokról egy kicsit még mesélj, és aztán mehetünk is a következő programra.
3: Hát alapvetően a színpadon többen is fel fognak lépni természetesen. A rendezvényt Miki Niki és a Csini Babát fogják megnyitni, egy igazi retro hangulatot fognak becsempészni, és adják meg az egész délutánnak, estének a hangulatát, de természetesen a Pitypangóvoda előadása sem maradhat el, hiszen mindig nagy sikerrel szokták a gyerekek újra bemutatni tudásukat, azt, hogy mennyit készülnek egyébként az óvodában, úgyhogy ezt nagyon szoktuk szeretni. Utána a Napvirágzenekar fog következni, természetesen a gyermekek örömére és kedvére. Utána a 100 Volt Celsius látogat el hozzánk, szintén kicsit vegyesen, hiszen az elmaradhatatlan gyermekdalok, Paffa, Bűvös Sárkány, tehát azok szerintem nem csak a mostani gyerekek, hanem akár az én fülemben is.
2: Abszolút.
3: Szinte kioldhatatlanul visszacseng, igen. De természetesen a country dalokból is fogunk jó néhányat hallani. Utána a Jamland fog fellépni. A hip-hop táncegyüttes szerintem itt ebben a kistérségben, de most már olyan szép sikereket érnek el országos és nemzetközi szinten is, úgyhogy már a nevük több helyen is ismert. Este felé már 6 órától a 3+2 együttes fog következni. Hát szerintem őket sem kell bemutatni. És az estet a Kártágó fellépése és hatalmas koncertje fogja zárni. Illetve, hát nem is zárni, hiszen utána még egy vízi-tűzi játék is fog következni. Szerintem ez is már egyszer volt Hernádon, és mindenki nagyon szerette, nagyon szép volt, és egy kis meglepetést is készít nekünk a cég, aki ezt a tűzi játékot fogja nekünk biztosítani. Ez lesz a színpadon. Természetesen azért a téren is rengeteg programmal várjuk a kicsiket, a nagyokat, a családokat, tehát tényleg mindenkinek igyekszünk hasznos időtöltésre lehetőséget lehetőséget kínálni. Lesz ugyanúgy családi játszóházunk, lesz természetesen Macz Jánosék vidámparkja, úgyhogy ők már építkeznek, tehát már hozzák a játékokat. Természetesen arcfestés, henna a kicsiknek, lesz egy kalandpark, ahol lesz virtuális valóság, megint Blaze Pod, a trükkös szemüvegek kihívás, úgyhogy nagyon sok logikai és ügyességi játék lesz kint, de Oláné Bánka Éva is kint lesz, ő a Phoenix rezgéstér hangterápia előadója, úgyhogy ővel egy kicsit más világban, spirituálisabb vizekre lehet elevezni. Úgyhogy gyakorlatilag, ja, és hát kifelejtettem majdnem, ami szinte most már nem is tudom megszámolni, hanyadik éve van. Az önkormányzat természetesen most is sütni fogja, nagyon korán már elkezdi sütni mindenki palacsintáját, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várnak majd egy ízes, egy kakaós palacsintára.
2: Akkor tényleg a kicsiktől nagyokig mindenki megtalálja a számára izgalmas programot majd most szombaton, és aztán mi a következő programotok?
3: A következő 20-án szombaton lesz, hát most már a szintén hagyományosnak mondható nyáresti térmozin, egy nyárindító térmozin. Ez egy kicsit rendhagyó lesz az idei, hiszen itt fogjuk bemutatni a Három út című közösségi mesénkből, eredet mondánkból készült előadást, és hát ez neked, Brigi, neked sem újdonság, hiszen színpadra te vitted, te segítetted, hogy ez ne csak írott formában, hanem teljesen vizuálisan is magunkévá tehessük ezt a történetet, ezt a mesét jobban megismerhessük. És hát ebben a mesében ugye van három rettenetes sárkány, és ezért gondoltuk, hogy a térmozi ez most a sárkányok éjszakája lesz. Tehát előbb bemutatjuk az eredetmondát, és akkor utána pedig két filmmel. Az egyik az Így neveld a sárkányodat című filmmel fogjuk várni a résztvevőket, utána pedig az Eliott a sárkányt lehet majd megtekinteni. Az a hangulat, tényleg egy kellemes nyáreste, természetesen a popcornnal ugyanúgy készülünk, és a limonádéval fogunk kivinni természetesen ülőalkalmatosságokat, de hát most már azért nagyon sokan járnak hozzánk vissza évről évre. Ezen a rendezvényen már szerintem mindenkinek megvan a kis elemózsiás kosara, a megfelelő plédje, párnái, hogy mindenkit sok szeretettel várunk. Még egy változás lesz, hogy ez most nem a főtéren, hanem a művelődési háznak a kertjében lesz ez a térmozi.
2: Hogyan zajlik a nyár a Hamvasban, a nyár további részében?
3: Mivel alapvetően ugye most 13-án a nagy rendezvényünk megvalósul, úgyhogy a nyár többi folyamán táborokat fogunk tartani. Természetesen itt Hernádon nagyon sok tábor lesz, más intézmények is szerveznek, magánszemélyek is szerveznek, de mi is fogunk. A július elején lesz a világszínes, és le is tudod rajzolni című táborunk, ez másodjára fogjuk megrendezni, megvalósítani. A tavalyi évben nagyon szerették a gyerekek, és nagyon új, sokféle új technikát tanultak. Próbálunk erre is alapozni, de természetesen ha új gyerekek jönnek, akkor kik is megtanítjuk azokat a technikákat, amiket tavaly már nagyon sokan megtanultak, és hát reméljük, hogy hasznosítanak is, vagy gyakorolják. Ezzel, meg ezekkel a táborokkal gyakorlatilag a nyár fog eltelni. Terveink között szerepel, hogy a nyár végén még egy térmozink is lesz, hát utána megjön az ősz, amikor szinte megállíthatatlan a rendezvények sora.
2: És akkor gondolom lesz nyári nyitvatartása a könyvtárnak is, és a művelődési háznak is, lesz-e olyan, amikor mind a kettő zárva tart?
3: Teljesen nem fogunk bezárni, a nyitvatartási idő viszont meg fog változni július végétől, természetesen a Facebookon és a Hernád nagyközség honlapján ezt közzé fogjuk tenni. Július végétől augusztus közepéig, 20-át követő hétfőig reggel 8-tól délután 4-ig leszünk nyitva, de utána természetesen visszaáll a reggel 8-tól este 8-ig tartó a nyitvatartási rend.
2: Köszönöm szépen, hát akkor legelőször is jó időt kívánok nektek erre a hétvégére, illetve hát mind a kettőnknek kéz és lábtörést a 20-ai hétvégére, és hát akkor a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalát ajánlom mindenkinek, aki szeretné követni a programokat, ott megtalálnak egy részleteket a hétvégi Bogrács partiról is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is. Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Szia. Vendégem volt Berci Edit, a Hernádi Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár vezető.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: happens when it stops. Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz.

Közlekedési információkkal folytatjuk tovább a reggelt. Az M4-es autóúton Manor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Kylie Minogue felvétele után már is megnézzük, hogy miket ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon, és kezdjük a komolyabb emléknapokkal. Ma van például az idősek bántalmazás elleni tudatosság világnapja. Az ENSZ által elismert hivatalos nap, amely a szépkorúak védelmére és tiszteletére hívja fel a figyelmet. Aztán szintén ma van az állatok szállítás közbeni szenvedése elleni világnap, a haszonállatok humánusabb körülmények közötti szállításáért kampányoló zöld emléknap a mai. Természet közeli dolgokat is ünneplünk, hiszen a természetfotózás világnapja is ma van, úgyhogy ha teheted, kapd elő a telefonod vagy a fényképezőgéped, menj ki a szabadba és fotózz le egy szép virágot, tájat vagy akár egy fura bogarat, aztán már is posztolhatod. A szél nemzetközi napját is ünnepeljük, itt a szélenergia, illetve a környezettudatosság az, ami előtérbe kerül, tökéletes alkalom például egy kis sárkány eregetésre. És a mosoly erejét is ünnepeljük, ezen a parról szól, hogy egyetlen mosolyjal megváltoztathatod valaki napját, küldj egy vicces mémet, vagy pedig mosolyog egy idegenre. Aztán a ringatózó happartik napja is ma van, hát nem tudom, hogy kinek lesz erre ma ideje és lehetősége, de ha szereted a hatalmas, szappanos habos bulikat, ezen a napon hivatalos indokok nélkül tetőtő talpig habban lehet úszni, más nem otthon a fürdőkádban. Aztán az asszalt szilvát is ünnepeljük, egy szokatlan gasztronómiai ünnep, amely az emésztés segítő ráncos gyümölcs előtt tiszteleg, és a pulykaimádók is ünnepelnek, nem kell megvárni a háladást, ezen a napon bátran lehet pulykahúst enni bármilyen formában, na és ha te inkább a tengeri dolgokat szereted, akkor ünnepelheted a homárt. Ha valami elegánsabbra vágysz, a tengeri herkentyűk kedvelői ilyenkor egy jó homár vacsorával ünnepelnek, és a Megalodon napja is ma van, a történelem előtti gigantikus cápa rajongóinak saját ünnepe, esetleg meg is nézhetsz ebből egy filmet ma délután vagy este, szóval lehet választani ma is, ahogy a dalok közül is, már is megyünk tovább a Hertz és a Purple Disco Machine felvételével.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is, a kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, még északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kell, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: És ebben az újabb órában a reggeli kávé mellé majd hozom a csillagok üzenetét, aztán itt lesz Ági is, aki a vétel között legfrissebb információit osztja meg veletek. És még ebben az órában az is kiderül, hogy valóban robogunk-e az igazi nyár felé. Ugye érdemes velünk maradni, Meghan Trainor már is indítja az órát, ez a Still Don't Care.
2: A 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádió Dabas otthon hangja, Rúzsa Magdi újdonsága szólt itt a 93.4-en, ez volt a Rúzs, 7 óra 18 perckor, már is érkezem a csillagok üzenetével.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: És hogy hogyan is alakul a mai nap, rögtön mondom elsőként a kosjegyűeknek. Az ikrek jegyében lesz az új hold, ami egy levegő elemű energia. Új gondolatokat, új inspirációt, új ötleteket, új információkat, sőt új embereket is sodorhat a sors az életedbe a napi horoszkóp szerint, úgyhogy legyél nyitott mindenre. Érdemes, mert most kedvező szelek fújnak. Bikákhoz szól a kérdés, hogy vajon végig gondolták-e mostanában a terveiket, hogyha nem, akkor most gyorsan vedd sorra, hogy mi az, amit időszerűnek érzel. Itt az ideje annak is, hogy kitűzd magad elé mindazt, ami boldoggá tenne, az ikrek újhold segít megvalósítani a vágyaidban. Az újhold az ikrek jegyében van, ha van valami, amire régóta készül az ikrek, vagy új célt tűz neki maga elé, akkor ennek itt az ideje. És itt az idő, hogy megnyomd a start gombot is. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet rád, mint azt bárki más gondolná, vagy bárki másra vonatkozna. Az ikrek újhold komoly inspirációt ad neked hétfőn, kedves rák, és még a kommunikációdat is megváltoztatja. Most sokkal világosabban beszélsz, ez nagy hatékonyságot ad. Sokat haladhatsz a feladatokkal, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban tekintened a problémákra. Az újhold szellemi területen hat és egészen új megvilágításba helyez egy sor kérdést, ha oroszlán vagy, főleg, hogyha valami mostanában foglalkoztat. Nagyon jó szituációkat, nagyon jó intuíciókat ad neked, és most valóban fel tudod ismerni, kik azok, akik igazi barátok, és kik azok, akik csak érdekből vannak veled. Váratlan meglepetés érhet hétfőn. Az újholdnak köszönhetően a szűz kommunikációja kerül előtérbe, megtapasztalhatod, mekkora súlya van a szavaidnak, épp ezért most óvatosan a véleményekkel. Nem is biztos, hogy bele kellene szólnod mások ügyeibe, tartsd meg a véleményedet magadnak, hidd el, sokkal jobban jársz, ha csak figyelsz. A hétfői nap, vagy a most következő időszak egy sors előtt találkozásról, új ismeretségekről is szólhat a mérlegnek, főleg ha még keresi a párját. Legyél nyitott, mert lehet, hogy most épp eléd sodorja azt a szemét az életedben, aki később az igazi párod lehet, jöhet olyan személy is, aki más szempontból van rád nagy hatással. Bármibe is kezd ma bele a Skorpió, az a jó eséllyel elsöprő sikert arathat, különösen akkor, ha mindehez beveti azt a szenvedélyt és akaraterőt, ami mindig is ott rejtőzött benne. Vegyél hát nagy levegőt és kezd bele a munkába. Itt van az ikrek újhold hatására, olyan szellemei átalakító energiákat érezhet a nyilas, amelyek talán a véleményét is megváltoztatják bizonyos témákban. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönözhet téged arra, és inspirálhat, hogy változtassa az életed néhány aspektusán. Az ikrek újhold jókedvű és sikeres napot jelez a baknak. Minden, amiben most belekezdesz, sikert ígér, ha nem is azonnal, de hosszú távon mindenképpen kifizetődik a befektetett energia. Izgalmas találkozás, új ismeretség is lehetséges. Szuper fordulatokat, sikert, jó eredményeket hoz a vízöntőnek, hogy újhold van az ikrekben, ami szintén levegő elemű jegy. Nagyon jól tudsz most egyeztetni, kommunikálni, és sikerül meggyőzni valakit, akár a főnöködet is, az igazadról. Nagyon kedvező a halak számára az ikrek újhold, jár nyitott szemmel és füllel, mert csupa olyan hatás érhet, ami előre visz. Új tervek fogalmazódhatnak meg most benned, amikbe érdemes is belevágni. Ezeket üzenik a csillagok ma.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Dolgoznak a víznyomás ingadozás megszüntetésén Nyíregyházán. Az építőanyagok drágulása több beruházás árát is befolyásolhatja. Levonul a hideg front.
9: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit június 15-én hétfőn reggel 7:30-kor. Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. A nyári meleg beköszöntével jelentősen megnőtt a vízfogyasztás Nyíregyházán, ami az elmúlt hetekben több alkalommal is nyomáscsökkenést, sőt helyenként időszakos vízhiányt okozott. A problémát nem csak a magasabb napi vízigény idézte elő, hanem az is, hogy a lakosság rövid időn belül egyszerre használt nagy mennyiségű vizet, ami meghaladta a helyi vízellátórendszer kapacitását. A helyzet rendezése érdekében Csókásiné Hón Katalin alpolgármester és a település vezetése egyeztetést folytatott a vízszolgáltató Daköv Kft. Szakembereivel. A megbeszélésen áttekintették a vízellátás jelenlegi helyzetét és a szükséges fejlesztési lehetőségeket. A tájékoztatás szerint a község ivóvízellátását jelenleg 2 kút biztosítja. A rendszer biztonságos üzemeltetés mellett naponta 600-650 köbméter ivóvíz szolgáltatására képes. Az egyik kút óránként mintegy 20 köbméter vizet ad, míg a másik kút teljesítménye ennek körülbelül a fele, ezért elsődleges cél a második kút kapacitásának növelése. Ennek érdekében a szakemberek már kicserélték a kútban működő szivattyút egy nagyobb teljesítményű berendezésre. Amennyiben ez a fejlesztés nem hozza meg a várt eredményt, kamerás vizsgálattal mérik fel a kút állapotát, majd szükség esetén felújítják annak érdekében, hogy növelhető legyen a vízhozama. Ha a meglévő kutak teljesítménye hosszú távon sem bizonyul elegendőnek, új kút fúrására is szükség lehet, amely azonban tervezési és engedélyezési eljárást igényel. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az ivóvíz véges természeti erőforrás. Az egyre gyakoribb és hosszabb aszályos időszakok miatt különösen fontos a tudatos vízhasználat. A túlzott fogyasztás nem csak a helyi hálózatot terheli meg, hanem a felszín alatti vízkészleteket is csökkenti. Nyíregyháza település vezetése ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak a vízzel, különösen a legmelegebb időszakokban. Az odafigyelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári hónapokban is folyamatos és biztonságos legyen az ivóvízellátás, és elkerülhetők legyenek a jövőbeni nyomáscsökkenések vagy szolgáltatás kiesések. Drágulásra számít az építőipari alapanyagok esetében Kakucs polgármestere, így az idénre tervezett beruházások is többe kerülhetnek majd. Szabó Henrik elmondta, a főúti gyalogátkelő kivitelezése és a település Újhartyán felüli oldalán az első buszmegállóhoz vezető járda kivitelezése esetén nagyobb kiadásra számítanak, ám még így is biztonsággal megvalósítható mindkét projekt.
2: Folyamatosan egyeztetünk, ugye itt egy ilyen visszapályázott forrásról van szó, tehát elméletileg reményeink szerint a forrás is rendelkezésre áll, de itt meg kell jegyezzem, hogy azért a terveinket befolyásolják kedvezőtlen piaci folyamatok. Az építőanyag drágulás valamiért egy 20-30%-os, ami érezhető itt hirtelen. Ennek az okait én nem is nagyon szeretném itt kutatni. Szakemberek nagy beruházásokhoz kötik effektív az építőanyag hiány bizonyos szegmensekben, de ez detektálható, illetve van még egy kicsit aggodalomra okot ad okot itt az idejével kapcsolatban, hogy most nehéz megmondani, hogy az energiaárak hogyan fognak alakulni. Ugye jelen pillanatban egy jelentős állami támogatás van az energiahordozókon, gyakorlatilag mindegyiken, amennyiben ebben valamilyen elmozdulás következik, azért az lényegesen meg fogja rágítani az életet, és az önkormányzatnak a költségvetését is lényegesen befolyásolhatja. Úgyhogy emiatt egy kicsit én személy szerint aggódom, de hát aztán meglátjuk, hogy merre forog a világ kereke, bízom benne, hogy olyan jelentős változások nem lesznek, de azért némi drágulásra lehet számítani, ahogy mondtam, itt az építőiparban, az építőipari alapanyagok árában ez már látszódik is, úgyhogy attól nem félek komolyan, hogy túlterveztük volna a beruházásokat, viszont attól egy kicsit igen, hogy többen fognak kerülni, mint amivel előzetesen számoltunk.
8: Csalódásként éli meg Délegyháza polgármestere, hogy nem indult még meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasút vonalon. Ribl Antal azt mondja, a lakosoknak kellemetlen, hogy a vonatot helyettesítő buszközlekedés kényelmetlen a zsúfoltság és a hosszú menetidő miatt. Ráadásul még a gyalogos és kerékpáros átjáró építése sem készült el, pedig kormányzati döntés született rá korábban.
10: Sokkal nagyobb csalódás jelent nekem, személy szerint, hogy már március közepén ígértek, hogy elindul a személyszállítás valamilyen szinten, hát ez még várhat magára, mert hogy azokat a szigorú biztonsági előírásokat kell elérni, vagy teljesíteni, amit német mérnökök határoztak meg, német szabvány szerint, és az a MÁV-nak az álláspontja, hogy első a biztonság, amivel persze én is egyetértek, csak azért a gyorsaság is jó lenne, hogyha megvalósulna, mert hogy azt látom, hogy az embereknek ez már nagyon kellemetlen, hogy 30-40 perc helyett másfél órákat utaznak befelé is, meg hazafelé is, és persze azt a kényelmetlenséget is el kell viselniük, amit a busz közlekedés okoz szemben, mondjuk a vonat közlekedése, ahol wifi van, és a többi, és a többi. Egy a lényeg, hogy nagyon várjuk már, hogy beinduljon ez a vonat közlekedés, nagyon szép épületet kapott Délegyháza. Nemrég állapodtunk meg, vagy 95%-os készültségben van, már csak aláírásokra vár az a szerződés, amelyben mi azt vállaltuk a MÁV-tól, hogy mi fogjuk tisztán tartani ezt az állomást, hiszen csak Délegyházán van ez az épület, és a mi lakosainkat fogja kiszolgálni. És van még egy másik nagyon fontos kérdés, hogy e vonatkozásban jelesül az, hogy minket is ketté vág ez a vasút, és most a Majosi úton élőknek jellemzően, mert ott van egy ilyen nagyon hosszú utca, körülbelül 2 kilométert kell kerülni azért, hogy biztonságosan át tudjanak jönni a vasúton, és ez hát gyalogosan meg biciklivel azért elképzelhető, hogy milyen tortúrát okoz. Erre kormányzati döntés van, hogy építenek egy kerékpáros és gyalogos átjárót, tehát nagyon bízunk abban, hogy ez minél előbb meg fog valósulni. Az ígéretek szerint ez bár elindult a vonatközlekedés, megépül, megtervezték, és nyár végére ez át lesz adva, hogy ilyen csúnya magyar kifejezést használjuk, és hát megértem az ott lakók türelmetlenségét, meg tamáskodását is, de innen is szeretném megerősíteni, hogy kormányhatározat van erre, és az illetékes mérnökök is megerősítették, hogy ez meg fog valósulni.
8: Monorváros önkormányzatának képviselő testülete döntött a versenyképes járások program keretében beszerzendő szolgálati jármű közbeszerzési eljárásának megindításáról. Az új gépjármű a közterület felügyelők munkáját segíti majd a városban. A programmal kapcsolatos legutóbbi egyeztetésen ismét a közlekedés biztonság került a középpontba. A fejlesztések részeként új gyalogátkelő helyek, trafiboxok, forgalomcsillapító eszközök és digitális sebességmérő táblák kihelyezését tervezik. A beruházások célja, hogy biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tegyék a közlekedést Monor útjain.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
11: 93.4 Rádió Davas.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Szép reggel, még szebb estét hoz, magában szép üres doboz, csomó, mit senki sem dogoz.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Így van, már is megnézzük, hogy hogyan is indul időjárás tekintetében ez a hét. Túl vagyunk a hidegfronton, ami itt a hétvégét ugye nagyban befolyásolta, és a front mögött változóan felhős napos időben lesz ma részünk. Csapadék már nem várható, élénk erős lesz a nyugati észak, nyugati szél. Most nagyjából ilyen 14-16 fok körüli értékeket méretünk, ebből napközben 23 fokig van kilátásunk, hogy felkusszanak a hőmérők higanyszálai. Aztán holnap már sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik majd pára, 6 és 15 fok közötti minimumokra, 24-29 fok közötti maximumokra lehet számítani, és szép lassan emelkedik a hőmérséklet, holnaptól már elős UV-hatás is, UV-sugárzás is lehet, és a hét végére beköszönt az igazi nyár, vasárnap fog kicsúcsosodni majd a meleg, akkor már akár 35-36 fokot, de akár még egy picivel melegebbet is mérhetünk a déli tájakon, aztán hétfőn érkezik legalábbis a számítások szerint egy hidegfront. Addig egyébként még szerdán várható egy csapadékosabb nap, de erről majd később. A pollenterhelés egyébként az áltanult hidegfront mögött a jövő hét elején valamelyet csökkenhet, pontosabban ezen a héten. A perzsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, még a csalánfélék virágkora közepes, az utifűje, a szelídgesztenyéjé, a hársé és a bálványfájé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Szintén alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a lágyszerű allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék virágpora. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan magas, a gladosporiumé pedig alacsony közepes tartományban alakul, és megszűnt a hidegfronti hatás, ez már az orvos meteorológia, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás. Az ország délnyugati harmadának kivételével többfelé érénk erős lesz a szél, ami fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. A napos időszakok és a mérsékelten meleg idő azonban jó hatással lesz szervezetünkre.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas, 93.4.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába!

0: El is telt egy óra, úgyhogy már is kinézünk az utakra, és hozom a legfrissebbeket, ahogy hétfőn lenni szokott, ilyen tájt. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok, ez leginkább az M3-ason érezhető a Magyaródi szakaszon és az N0-as csomópontól befelé kell számítani torlódásra. És szintén sokan autóznak már most a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros felé. De természetesen az összes többi útszakaszon kell számítani hosszabb menetidőre.
1: Kivezetni a kamacstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 3 perccel 8 óra után már is folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en, és ez az óra a sajtószemléje. Hamarosan megnézzük majd, hogy mi történt a hétvégén, mik voltak a legfontosabb információk külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Így van, ez már a Lapozóra itt a 93.4-en. Fél perc múlva lesz 8:45. Kezdjük a külföldi vonatkozású írásokkal. A Népszava ír arról, hogy elutasították a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximalizálná az

0: ország népességét. A svájci kormány honlapján közzétett előzetes eredmények szerint a vasárnap tartott referendumon a szavazók 45,21%-a támogatta, 54,79%-uk pedig ellenezte a javaslatot, amelynek a célja lényegében a bevándorlás korlátozása volt. A népszavazáson a választók 58,86%-a járult az urnák elé. Hogy pontosan mit tartalmazott a voksolás, erről többet is olvashatsz a Népszavában. Aztán a Telex ír arról, hogy megvan az Iránnal kötött megállapodás, legalábbis ezt nyilatkozta Trump, úgyhogy folyhat az olaj. Megszületett és azonnal hatályba is lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezáró megállapodás, derült ki Donald Trump Truth Social posztjából. Az amerikai elnök posztjában egyben engedélyezte a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását. Világhajói, indítsátok be a motorjaitokat, hadd folyjon az olaj, áll Trump posztjába. Néhány perccel Trump posztja előtt Shehbaz Sharif, pakisztáni miniszterelnök már kiírta az X-re, hogy megszületett az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodás. Posztja szerint a felek megegyeztek a harci cselekmények minden fronton való azonnali lezárásában, beleértve a frontokba Libanont is. Ennek részleteit a Telex részletezi. És több ezer ember vonult utcára szombaton Rómában a remigráció és visszahódítás jelszó jegyében, hogy a bevándorlási szabályok szigorítását követelje, írja az Origo. A Práti városrészben tartott demonstráció a Remigráción e Riconquista nevű bizottság szervezte, amely egy migráció ellenes népi kezdeményezés támogatására indított kampányt számolt be róla az Express. A szervezet állítása szerint eddig több mint 150 ezer aláírás gyűjtöttek össze. A felvonuláson több jobboldali szervezet is megjelent, köztük a Casapunt, a menet élén a mozgalom nevét viselő transzparenst vitték, miközben sok résztvevő fekete pólóban és olasz zászlókkal vonult végig az utcákon. Részletek a témában az Origón.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Lapozóra. Lényegre törő újságmustra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Az otthon hangja.
2: Hogyha a hazai politikai életet nézzük a hétvégén, hiszen az utóbbi időben már a hétvége is aktív politikai tekintetben, akkor két fő vonulata volt. Az egyik, amit például az esti harsonai szemléz, az a Fidesz gyűlése. Orbán Viktor újabb egy évre a Fidesz elnöke lett, a generációváltás előkészítése a cél. A Fidesz szombati 32. tisztújító kongresszusán a küldöttek ismét Orbán Viktort választották meg a párt elnökének. A politikus a budapesti eseményen egyértelművé tette. Az áprilisi választás vereség ellenére nem hátrál meg, de a következő egy évben azon fog dolgozni, hogy a párt irányítását átadja a fiatalabb korosztálynak. A budapesti kongresszusi központban tartott rendezvényen Orbán Viktor megköszönte a tagság bizalmát, és kijelentette, hogy az áprilisi vereséget követően felmerült benne a lemondás gondolata, azonban becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne hagyja magára a politikai közösségét. Kifejezetten azt kérte a küldöttektől, hogy mandátumát ezúttal csupán egy évre hosszabbítsák meg, és hogy mi hangzott még el itt a budapesti kongresszusi központban, erről többet is megtudhatsz például az estiharsona.hu oldalon. Aztán meg is érkeztek rá a reakciók, a 10perc.hu Navracsics Tibort idézi. A volt közigazgatási és területfejlesztő miniszter vasárnap reggeli bejegyzésében értékelte a Fidesz szombati kongresszusát. A politikus szerint a rendezvény nem hozott olyan fordulatot, amely hosszabb elemzést igényelne, és összességében nem tekinthető áttörésnek. Bejegyzésében úgy fogalmazott, tudjuk most le a Fidesz kongresszus rövid értékelését, azért kell letudni, mert joggal követelheti mindenki, mást is semmi olyan nem történt, ami nagyon hosszú értékelés után kiáltana, hogy még mit írt a posztjában, megtalálod a 10perc.hu oldalon. És értékelt Ferenc Orsolya is. A volt fideszes képviselő a párt tisztújtó kongresszusának lebonyolítását kritikával illette és elmondta, az Orbán Viktor röpirattában álló gondolatokat sem tartja arra alkalmasnak, hogy közelebb vigyék a volt kormánypártot a vereség okainak megértéséhez és a megújuláshoz. Részletek a témában a Klubrádió oldalán. Az Index már azzal foglalkozik, hogy az országgyűlés hétfőn megvitathatja és elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását, amely a Tisza párt kezdeményezésére legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A parlament mellett dönthet Torockai László mentelmi ügyéről, valamint a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összetételéről is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik majd 13 órakor. És ehhez kapcsolódik az is, hogy Magyar Péter ma a parlamentben szembesíti a Fideszt a Vitnyédi menekülttábor részleteivel. Ezen a héten is meghatározza majd a közéletet a migráció témája. Magyar Péter azt ígérte, hétfőn a parlamentben szembesíti majd a Fideszt az Orbán kormány által tervezett és eltitkolt vitnyéri menekülttábor részleteivel. Az ellenzék eközben a migrációs paktummal támadja az új kabinetet. Erről olvashatsz bővebben az atv.hu-n.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en. Give me some

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: A menüajánlóval megyünk tovább a reggelben, és elsőként az ármásunk a szarvasbangó lesz a Bistro és Catering a piac téren, ahol a mai napon a leves ajánlat tejfölös burgonyaleves füstölt hússal, a klasszikus elmenő mátrai borzacska fokhagymás tejfölös sajttal, jázminrizssel és savanyúsággal, a B-menüben, amit találtok, az tejfölös szalonnás gombás sertéstokány szarvacskával, a vegán ajánlat rántott zöldségrudak, cukini angolzárral és padlizsán majonézes tésztasalátával, a mentesítelük ázsiai zöldséges csirkeragú fokhagymás brokkolival és mézes karottával, a desszert kínálat pedig mákos palacsint a csigák vanília sodóval. A Sári ABC-ben a mai napon sertésgulyást találtok majd, a főételek között császármorzsa, eperöntettel, illetve egészben sült karajhentes modra jázmin rizssel az ajánlat. A napi ajánlatban pedig óvári csirkecomfilé, petrezselymes burgonyával, illetve zöldséges csedársajtos töltött rántott borda jázmin rizssel. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
4: Közérdekű információ.
3: A Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban ismét határszemlét tart több település külterületi termőföldjein. Június 16-án Tatárszentgyörgyön. Az ellenőrzés során vizsgálják többek között a termőföldek műveltségét, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását. Kérik az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását.
1: A Rádió Dabas
4: közérdekű információit hallottad.

0: Alapcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Tabas 93.4-en.
2: Gazdasággal folytatjuk a mai lapozórát, méghozzá a haszon.hu-ról indulunk, ahol arról írnak, hogy 2026 harmadik negyedévében a magyar munkáltatók 33%-a tervezi bővíteni jelenlegi munkaerő keretét, miközben csökkentés 18%-uk jelez előre. Ez derült ki a Manpower Magyarország munkaerőpiaci előrejelzéséből. Bár a felmérés szerint az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, az egyes területek között azonban jelentős az eltérés. Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Délalföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedést tervezők száma. A többi régióban az átlag körüli 12-16%-kal terveznek többen létszámnövelést, mint elbocsátást, részletek a haszon.hu oldalán. Aztán az üzletem.hu arról ír, hogy évek óta nem történt olyan a lakáspiacon, mint idén májusban, amikor a hirdetési átlagárak nominálisan is csökkenni kezdtek. Az enga.hu adatai szerint országosan 2,3%-kal alacsonyabb volt a meghirdetett ingatlanok átlagára májusban, mint áprilisban, ami az éves drágulási ütemet is jelentősen lassította. A folyamat szinte az egész országot érintette, egyetlen megye kivételével mindenhol csökkentek az árak havi összevetésben, ez derült ki a Zenga ingatlan radar legfrissebb júniusi számából, amit az üzletem.hu részletez. Kiderült pontosan, milyen vagyonelemeket ajánlott fel az államnak Balási Gyula, ez már a Forbes írása. Kiderült tehát, hogy pontosan milyen vagyonelemeket ajánlott fel az államnak Balási Gyula, miután a Fidesz elveszítette a választást. A 24.hu értesülései szerint a felajánlás 4 cégre terjedt ki, a Lange Designra, a Newland Mediára, a Lange Eventre és a Visual Europe-ra, valamint 3 magántők alapban lévő befektetésre is. A csomag legnagyobb tétele egy több mint 14 milliárd forint értékű részesedés a PrimeTech magántőke alapban, emellett Balási átadta volna a PrimePeak és a Prime Target alapokban lévő összesen 6,5 milliárd forintra becsült befektetéseit is, utóbbiak reklámipari és közterületi hirdetési érdekeltségeket, köztük a Publimontot érintik, és hogy még a felajánlásnak mi volt a része, ebből szemezget a Forbes. És végezetül az üzletem.hu-ra térünk vissza, ahol arról írnak, hogy a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatóságnak nyomozói egy jól szervezett céghálót bogoztak ki, amely több mint 780 millió forint áfával rövidítette meg a költségvetést. A NAV zalai nyomozói által szervezett akcióban 23 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök a bevetési igazgatóság járműveinek, illetve járőreinek, illetve informatikai szakemberek támogatásával. Egy többszintű, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncolatot tárt fel a nyomozás. A hálózat papíron egymástól jelentősen különböző tevékenységeket számlázott, például építőipari és szerelési munkákat, takarítási tevékenységeket, informai szolgáltatásokat, amelyek valójában nem történtek meg. A láncolat látszólagos alvállalkozói szintjén a cégek nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet, olvasható az adóhivatal közleményében, további részletek az üzletem.hu oldalon.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Tabas 93.4-en.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: És a mai lapozóra végén a színes hírek jönnek. Kezdjük azzal, amit a Blick hozott címlapon. Oliver Tree, amerikai énekes is azok között volt, akik életüket veszítették vasárnap Rio de Janeiro-i helikopter balesetben. A brazil nagyváros felett két légijármű ütközött össze a levegőben, amely tragédia összesen 6 halálos áldozatot követelt. És a dolog pikantériája az, hogy az énekes egyébként, illetve a zenész is fellépett volna Magyarországon idén nyáron. Oliver Tree világkörüli turnéjának dél-amerikai állomásán tartózkodott Brazíliában. Az énekes június elején São Paulo-ban lépett fel, az európai koncertsorozat pedig július 1-én indult volna Lisszabonból. A magyar rajongókat különösen megrázhatja a tragédia híre, hiszen a tervek szerint július 12-én Budapesten a Dürer kertben is fellépett volna a zenész. A baleset részleteiről többet is megtudhatsz például a blick.hu-n. Aztán az Index azzal foglalkozik, hogy mennyire változott meg a rádiós lejátszási lista. Dopman eltűnt, Majka pedig visszatért. Demeter Szilárd nyilatkozata után újra lendületet kapott a vita arról, létezett-e a politikai alapú szűrés a magyar könnyűzenei életben, bár a korábbi kulturális vezető szerint nem volt hivatalos tiltólista, a Petőfi Rádió lejátszási statisztikái azt mutatják, hogy egyes előadók szerepése látványosan megváltozott a 2026-os választások után. Erről találsz egy hosszabb írást az Indexen. Aztán a Color egy érdekes írást szemléz. A Z-generációval foglalkozik, akit gyakran azzal vádolnak, hogy átírják a szabályokat, és úgy tűnik, hogy ez az intimitás terülén sincs másképp. A korábbi generációk gyakran úgy tekintenek a 20-as éveikben járó fiatalokra, mint akik állandóan buliznak, randiznak, és egyik kapcsolatból a másikra sodródnak. A valóság azonban egyre inkább azt mutatja, hogy a Z-generáció egészen más prioritások mentén éli az életét. Egy friss felmérés szerint sok fiatal ma már inkább az alvást választja a szex helyett, és nem kis arányban. A kutatás újabb bizonyítéka annak a trendnek, amelyet a szakértők már évek óta figyelnek. A fiatal felnőttek kevesebb szexet élnek meg, mint az előttük járó generációk ugyanebben az életkorban. A kérdés már nem az, hogy igaz-e a jelenség, hanem hogy mi állhat ennek a hátterében. Na, ezzel foglalkozik a color.hu. És egy napra szinte megáll Bécs belvárosa, mégsem bosszankodott senki, ez már a nyugat.hu írása, hiszen 30. alkalommal rendezték meg a bécsi Pride-ot. A Pride nem ott kezdődik, amikor több száz ember megtölti az utcákat, hanem ott, amikor néhány tucat ember kiáll önmagáért. A jubileumi eseménnyel foglalkozik bővebben a nyugat.hu.
1: Szalag címek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en. Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Többé nem perzsel a nap, de naívan bizakodom. Lehet kissé elszálltam, mint egy rockstar a címlapokon. A semmibe fél lábbal, és már nem vagyok visszafogott.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Továbbra is érénk a forgalom az autópályák és a főutak a főváros közeli szakaszain. Telítettek a sávok, többek között az M3-ason az M0-ás csomópontból befelé kell számítani torlódásra. És a szokásos reggeli torlódás miatt lassult le az előrejutás az M0-áson és Maglódtól a gyáli szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon, illetve az ellenkező oldalon az M5-ös csomópontnál és onnan az M4-es felé vezető oldalon. Ezek a legfrissebbek az úton lévők.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artländer szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, még északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafordok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 3 perce 9 óra után belekezdünk a mai sporthétfőbe, amiben majd Dűlőre fogunk ellátogatni, hiszen egy jótékonysági futást rendeznek hétvégén. Ennek részleteit osztjuk meg veletek hamarosan.
4: A 70-es,
5: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert ugye a Futaz Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik, váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás, ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem tényleg jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk sírt kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy ilyen speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velem, velünk, a futazüllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres futazüllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk a adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye fut az Üllő csoportban, minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva mind a 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflában, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatban lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-ban a 7 kilométert lefutják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont felállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók, a sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében, hogy az úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van a frissítőpontnak a üzemeltetésére. Nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez a 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
2: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebbe a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 24 lezárásával, illetve onnantól levezényi ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor úgy mondhatjuk, hogy egy jótékonysági futásra hívjátok most a futni vágyókat, illetve a futás szerelmeseit. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen hallották ezt, és minél többen részt vesznek, és reméljük, hogy a támogatók is hallották, és ők is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Gábor, köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek rólunk egy kicsit ismételten, és hát remélem, hogy hallották, többen is próbálnak segíteni még ennek a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtalálhatók a Fut az Üllő Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
2: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Üllő csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllőváros önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllőváros önkormányzata, egészségügyi, szociális bizottság, sport és ifjúsági bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említetted a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
2: Igazából nincs lezárva, nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nappal azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek. Gábor, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, szervusz.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez továbbra is a Sporthétfő a 93.4-en, és egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább, mert hogy adósak vagyunk még egy beszámolóról, hiszen június 7-én zajlott le a Divízió 2 döntője. Bíró Krisztiánt köszöntöm a vonalban, hiszen amerikai fociról lesz szó. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Amiről tehát beszélgetünk a folytatásban, az a Divízió 2 döntője. Ugye az előzetest már hallhatták itt a hallgatók a műsorban. Azt tudtuk, hogy a pécsi csapat lesz majd az ellenfeletek. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről. Mi történt, és hogyan zárult a találkozó?
2: Így van. Sajnos múlt héten nem tudtunk beszélni, és ez az én hibám, ezért elnézést kérek, de történt egy nagyon szuper kis döntő, két héten vasárnap, most már két hete, méghozzá Dabas Gyón FC-nek a sporttelepén, rengeteg néző előtt, iszonyatosan jó időben, szenzációs hangulatban, és hála jó égnek hazai sikerrel zárult, úgyhogy amiről itt hónapok keresztül beszélgettünk, meccsek után, meg meccsek előtt is, az sikerült megcsinálnunk, és sikerült felülni a Divízió 2-es bajnokság trónjára. Nem volt egyszerű mérkőzés, 18-0 lett a vége, de ahogy szokták mondani, az eredmény nem tükrözi azért a jó, lehet, hogy a különbséget tükrözi, de hogy ennyire sima nem volt, az biztos. Hát, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény és küzdelmes mérkőzés volt, lépésről lépésre kellett haladni, nagyon nagy kitartás kellett, tényleg amúgy nagyon meleg is volt, tehát az időjárás sem könnyítette meg a csapatok helyzetét, de szépen lassan úgymond fölőröltük, és nem hagytuk a szorítást, nem engedtünk a szorításból, és fölőröltük a pécsi csapatot. Az első negyedben szereztünk 7 pontot, második negyedben 3-at, úgyhogy így volt 10-0 a félidő. Aztán megint szereztünk egy touchdownt a harmadik negyedbe, és az utolsóban meg egy safety-t. Úgyhogy szépen minden egyes negyedbe egy kicsit-kicsit hozzátéve a pontjainkhoz, és közben meg a védelmünk szenzációsan játszott, mint ahogy egész évben is. Őket amúgy külön kiemelném, hogy egész évben összesen az öt mérkőzésen 17 pontot kaptak. Tehát ez brutális teljesítmény, legyen szó bármilyen bajnokságról is. Úgyhogy nagyon szuper teljesítmény volt, és tényleg szeretném megköszönni mindenkinek, aki kijött, vagy éppen aki streamen követett minket. Szenzációs volt a hangulat, tehát nagyon jó volt látni amerikai foci mérkőzésen ennyi embert, főleg itt Dabason.
1: Gratulálunk akkor az eredményhez, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hogyan tovább, hogyan folytatódik a csapat élete, hiszen ugye Divízió 1-ben is látható volt a csapat, Divízió 2-ben is most az idei évben. Győzelemmel esetleg van-e most reális esély arra, hogy akár osztályt lép a csapat, és a következő évadban akár visszatértek az első osztályba?
2: Igen, mindenképpen ez a célunk. Ezt is szerintem már beszéltük is, hogy nekünk ez a Divízió 1-ből való Divízió 2-be visszalépés, ez nem kiesés volt, hanem egy szándékos visszalépés volt, pont azért, mert nagyon sok fiatal játszott idén nálunk a csapatban, nagyon sok 16-17 éves, akiknek ez volt az első bajnoki szezonjuk, vagy éppen újoncok, akik idősebbek, de tényleg nekik is ez volt az első bajnoki szezonjuk, és azért, hogy őket be tudjuk építeni a csapatba, és ne az idősebbeknek, vagy a rutinosabbaknak kelljen csak játszani, és mondjuk a fiatalabbak, rutintalanabbak kevesebb lehetőséghez juthattak volna egy Divízió 1-ben, ezért mi visszaléptünk egy osztályt. Nyilván tudtuk, hogy ott azért nem a vége felé leszünk, azt nem gondoltuk, hogy ennyire viszonylag simán nyerjük meg a bajnokságot, de hála jó égnek ez mutatja az erőnket, meg önbizalmat is ad arra, hogy jövőre akkor igen, egyértelműen ez a cél, hogy Divízió 1-be fogunk nevezni, ezt a nevezés valószínűleg elfogadja a szövetség, főleg így, hogy bajnokok lettünk, és akkor megyünk föl, mert tényleg mindig is azt vallottuk, hogy inkább jobbak között vagyunk, egy kicsit gyengébbek, ha úgy alakul, de mint hogy a gyengék között a legjobbak. Úgyhogy megyünk tovább ezen az úton, fejlődés felé.
1: Hát akkor tudjuk már, hogy a 2027-es évben várhatóan akkor a Divízió 1-ben találkozunk majd a csapattal, viszont a következő időszakban hogyan fog telni nálatok a hetek, hónapok?
2: Hát nálunk most beindult múlt héten a flag bajnokság is, tehát hogy azt is ugye a közösségi médiában próbáltuk hirdetni, hogy Dabas ad minden egyes hétvégén otthont a flag bajnokságnak. Ugye a két héttel ezelőtt a döntőnk előtti napon a felnőtt flag bajnokság kupanapja volt, az egyik kupanapja, most ezen a hétvégén lesz a következő kupanapja a flag bajnokságnak. Akkor tegnap pedig az U17 és az U13-asoknak volt Dabason kupanapja, nekik két hét múlva lesz, azaz jövő hétvégén kupanapja, úgyhogy most a flag bajnokságra gyorsan át kell fókuszálni, mert ott is minden egyes korosztályban, korcsoportban van csapatunk. Például az U13-asaink most idén először indulnak bajnokságban, mert idén először sikerült összehoznunk akkor a mennyiségű utánpótlás játékost, hogy csapatot tudjunk indítani, és ez egy nagyon nagy büszkeségünk, és nagyon ügyesek voltak tegnap a srácok, úgyhogy most ez, most a flag bajnokság ebben a hónapban, majd a július egy pici pihenéssel telik, és akkor augusztus közepétől végétől elkezdik a felkészülést, mert majd jönnek a tekő foci utánpótlás bajnokságok, oda megint csak küldünk egy jó pár játékost, ilyen U16-ba, meg U19-be. Na, ott sajnos ugye saját csapatot nem tudunk indítani, mert annyian még nem vagyunk, de a Budapest Kábelszel szoktunk együttműködni, most már kb. 6 éve, 7 éve az utánpótlás bajnokságokban, és akkor úgy tudjuk együtt nevezni a srácainkat. Na, és akkor ősztől meg kezdődik a felnőtteknek is a felkészülés edzőmeccsekkel, méghozzá a Divízió 1-es ellenfelek ellen, úgyhogy próbáljuk megtölteni itt azért majd az őszt is.
1: Mozgalmas lesz akkor a nyár, lesz lehetőség akkor akár a dabasi csapatoknak is szurkolni a következő időszakban, és természetesen majd ezekről is beszélgetünk a későbbiekben. Krisztián, köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek! Let's go.

0: Freedom Zone.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Itt is vagyok a közlekedési infokkal, és még továbbra is az mondható el a fővárosba vezető utakról, hogy lassulás tapasztalható, a szokásos reggeli torlódás még érvényben van, főleg az M0-áson Maglódtól a Gyáli szakaszon át az M1-es felé, illetve az ellenkező oldalon az M5-ös csomópontnál, és onnan az M4-es felé vezető oldalon.
9: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News.
11: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
11: A régió leghallgatottabb rádiója.
8: 5 percen múlt 10 óra, folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, és olyan előadókat készítettem be erre az órára, mint például a Milk & Sugar, vagy éppen Katy Perry, de a hazaiak közül itt lesz Horváth Tamás, akivel pedig indítjuk az órát, az pedig Demiano David, ez a Cinnamon.
11: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
11: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Rádió Dabasalsz otthon hangja. Két peri után egy hazai énekesnő következik, aki a 2010-es X-faktorban tűnt fel. Ám mielőtt itt elindult volna a pályája, képzeljétek el, légiutas kísérőként tevékenykedett méghozzá az egykori Malévnál. Azóta már zenei karrierje bőven beindult, sőt már egyetemi oktató is lesz, diplomás szolfés tanár és karvezető, jelenleg pedig Debrecen és Budapest között ingázva a Debreceni Egyetem könnyű zenei intézetében tanít. Ő nem más, mint Wolf Kati, akivel már is megyünk tovább itt a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Igazi nyár. A 93.4-e. Hűsd le magad egy jó dallal. Itt az otthon hangján.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Rádiódobos az otthon hangja, Francesco Gabbani Summer Funk című dala szólt itt a 93.4-en. Mester Tamással megyünk tovább, de csak a menüajánló után.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: És a menüajánlóban az első állomásunk most a Sári ABC, ahol a mai napon sertésgulyással várnak benneteket. A menüben találhattok császármorzsát eperöntettel és akár porcukorral, vagy pedig egészben sült karajt, hentesmódra, jázmin, rizssel. A napi ajánlatban óvári csirkecomfilé található petrezselymes burgonyával, még a másik ajánlatuk zöldséges cheddar sajttal töltött rántott borda, jázmin, rizssel. Megyünk tovább a Szarvasbangó, bistro és cateringben, ahol ma tejfölös burgonyaleves készült füstölt hússal, az álmenüben mátrai borzacska található fokhagymás tejföllel, sajttal, jázminrizssel és savanyúsággal, a B-menü tejfölös szalonnás gombás sertéstokány szarvacskával. A vegán ajánlat rántott zöldségrudak, ez cukini, angol zeller, illetve padlizsán, majonézes tésztasalátával. A mentes ajánlatuk ázsiai zöldséges csirkeragú fokhagymás brokkolival és mézes karottával, és egy jó desszert a végére, ami mákos palacsintacsigák vaníliasodóval. Mindehez jó étvágyat!
4: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: Az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 19-es kilométernél útszüklet lassítja a haladást, és alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. Hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Nachrichten, Novel, Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafordok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2026. június 15-e hétfő van. A mai nap a Jolánok ünnepelnek, őket és persze a szülinaposokat is sok szeretettel köszöntjük. 4 perccel múlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai Délibábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket. Először itt a Délibábban, majd aztán 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
7: A 70-es,
6: a 80-as,
7: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
7: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
10: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
11: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
12: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Dolgoznak a víznyomás ingadozás megszüntetésén Nyíregyházán. Az építőanyagok drágulása több beruházás árát is befolyásolhatja. Levonul a hideg front.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A nyári meleg beköszöntével jelentősen megnőtt a vízfogyasztás Nyíregyházán, ami az elmúlt hetekben több alkalommal is nyomáscsökkenést, sőt helyenként időszakos vízhiányt okozott. A problémát nem csak a magasabb napi vízigény idézte elő, hanem az is, hogy a lakosság rövid időn belül egyszerre használt nagy mennyiségű vizet, ami meghaladta a helyi vízellátó rendszer kapacitását. A helyzet rendezése érdekében Csókásiné Hón Katalin alpolgármester és a település vezetése egyeztetést folytatott a vízszolgáltató Daköv Kft. Szakembereivel. A megbeszélésen áttekintették a vízellátás jelenlegi helyzetét és a szükséges fejlesztési lehetőségeket. A tájékoztatás szerint a község ivóvízellátását jelenleg két kút biztosítja. A rendszer biztonságos üzemeltetés mellett naponta 600-650 köbméter ivóvíz szolgáltatására képes. Az egyik kút óránként mintegy 20 köbméter vizet ad, míg a másik kút teljesítménye ennek körülbelül a fele, ezért elsődleges cél a második kút kapacitásának növelése. Ennek érdekében a szakemberek már kicserélték a kútban működő szivattyút egy nagyobb teljesítményű berendezésre. Amennyiben ez a fejlesztés nem hozza meg a várt eredményt, kamerás vizsgálattal mérik fel a kút állapotát, majd szükség esetén felújítják annak érdekében, hogy növelhető legyen a vízhozama. Ha a meglévő kutak teljesítménye hosszú távon sem bizonyul elegendőnek, új kút fúrására is szükség lehet, amely azonban tervezési és engedélyezési eljárást igényel. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az ivóvíz véges természeti erőforrás. Az egyre gyakoribb és hosszabb aszályos időszakok miatt különösen fontos a tudatos vízhasználat. A túlzott fogyasztás nem csak a helyi hálózatot terheli meg, hanem a felszín alatti vízkészleteket is csökkenti. Nyáregyháza település vezetése ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak a vízzel, különösen a legmelegebb időszakokban. Az odafigyelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári hónapokban is folyamatos és biztonságos legyen az ivóvízellátás, és elkerülhetők legyenek a jövőbeni nyomáscsökkenések vagy szolgáltatás kiesések. Drágulásra számít az építőipari alapanyagok esetében Kakucs polgármestere, így az idénre tervezett beruházások is többe kerülhetnek majd. Szabó Henrik elmondta, a főúti gyalogátkelő kivitelezése és a település Újhartyán felüli oldalán az első buszmegállóhoz vezető járda kivitelezése esetén nagyobb kiadást számítanak, ám még így is biztonsággal megvalósítható mindkét projekt.
1: Folyamatosan egyeztettünk, ugye itt egy ilyen visszapályázott forrásról van szó, tehát elméletileg reményeink szerint a forrás is rendelkezésre áll, de itt meg kell jegyezzem, hogy azért a terveinket befolyásolják kedvezőtlen piaci folyamatok. Az építőanyag drágulás valamiért egy 20-30%-os, ami érezhető itt hirtelen. Ennek az okait én nem is nagyon szeretném itt kutatni. Szakemberek nagy beruházásokhoz kötik effektív az építőanyag hiány bizonyos szegmensek, de ez detektálható, illetve van még egy kicsit aggodalomra ad okot itt az idejével kapcsolatban, hogy most nehéz megmondani, hogy az energiaárak hogyan fognak alakulni. Ugye jelen pillanatban egy jelentős állami támogatás van az energiahordozókon, gyakorlatilag mindegyiken, amennyiben ebben valamilyen elmozdulás következik, azért az lényegesen meg fogja rágítani az életet, és az önkormányzatnak a költségvetését is lényegesen befolyásolhatja. Úgyhogy emiatt egy kicsit én személy szerint aggódom, de hát aztán meglátjuk, hogy merre forog a világ kereke, bízom benne, hogy olyan jelentős változások nem lesznek, de azért némi drágulásra lehet számítani, ahogy mondtam, itt az építőiparban, az építőipari alapanyagok árában ez már látszódik is, úgyhogy attól nem félek komolyan, hogy túlterveztük volna a beruházásokat, viszont attól egy kicsit igen, hogy többen fognak kerülni, mint amivel előzetesen számoltunk.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
16: Lelátó extra.
17: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap kezdetét vette a magyar utánpótlás Flag Football bajnokság 2026-os szezonja. Mindkét korosztály párhuzamosan mérkőzött meg a Dabas Jobbó arénában. A tavalyi évhez képest különbség, hogy az utánpótlás bajnokságok két korosztályának mérkőzései közös kuponapokon kerülnek lejátszásra, tehát egy azon helyszínen és időben egymást váltva a pályákon láthatták az U13-as, illetve az U17-es alakulatok csatáit. Az U13-ban négy csapat vett részt, a Budapest Cobels, a Dabas Spart, a Szombathelyi Crushers, illetve a Budapest Titans, még az U17-es korosztályban 7, Újpest Bulldogs, Budapest Cobels, Dabas Sparks, Fehérvár Etranárs, VSD Rangers, Budapest Titans, Budapest Titans 2. Az első kupanap a Dabas Jobbó arénába került megrendezésre, melynek sajnálatos módon a Cobels U13-as, valamint a Rangers U17-es csapata nem tudott részt venni. A szabályok értelmében a versenysorozatból nem kerülnek kizárásra, lévén, hogy ez az első kihagyott alkalmuk, azonban az aktuális forduló mérkőzései 20-0 arányú győzelemmel kerülnek jóváírásra az ellenfél javára. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
13: Ma a déli megyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
18: 93.4 Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Már is folytatjuk a déli bábot, de előtte közlekedünk kicsit. Az M5-ös autópályán fenntartási munkák kezdődtek ma reggel 8 órától a Röszke felé vezető oldalon, Gyál és Inárcs között, itt csak a belső sávban halad a forgalom mozgó tereléssel. Illetve szintén erős a forgalom Dabassáriban is, a Rákóczi-Ferenc utcában.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a Babbaváró hitelben is, a kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Utonútfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a déli báb második órájával, amiben hozom nektek például a Honeybeast-et, de itt lesz velünk a Solvév is, és hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas
2: az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, jöjjenek a csillagok mai üzenetei nektek. Kedves Kos, ma ne akar mindent azonnal megoldani, mert egy kis türelemmel sokkal jobb eredményt érsz el. Egy beszélgetésben most többet számít a hangnem, mint maga az igazad. Bika, ma érdemes odafigyelned arra, mire mondasz igent. Nem kell mindent elvállalnod, csak azért, mert mások természetesnek veszik a segítségedet. Ha ikrek vagy, ma jól jöhet a gyors észjárásod, de figyelj arra, hogy ne beszélj el egy fontos érzés mellett. Valaki nem tanácsot vár tőled, hanem inkább figyelmet. Kedves rák, ma próbálj nem mindent magadra venni. Lehet, hogy valaki fáradt vagy szétszórt körülötted, és ez most nem rólad szól, szóval ne vedd magadra, ha másképp reagál rád, mint ahogy számítanál rá. Oroszlán, ma jó hatással lehetsz másokra, de nem kell minden helyzetben neked tartani a frontot. Néha az is erő, ha hátralépsz egyet és hagyod, hogy más is kivegye a maga részét a problémák megoldásában. Ha szűz vagy, figyelj, mert ma végre pont kerülhet egy régóta húzódó apró ügy végére. Ne bonyolíts túl. Amit egyszerűen el lehet intézni, azt most intézd el egyszerűen. Kedves mérleg, ma fontos lehet, hogy ne csak a békét keresd, hanem azt is, neked mi lenne jó. Egy kedves, de határozott mondat most sok félreértést megelőzhet. Ha Skorpió jegy szülötte vagy, ma erős megérzéseid lehetnek, de nem mindenből vonj le azonnal végső következtetést. Adj időt annak, hogy a helyzet tisztában látszódjon. Nyilas, ma jól teszed, ha kicsit kiszakadsz a megszokott tempóból. Egy rövid séta, egy jó zene vagy egy váratlan beszélgetés egészen át tudja hangolni a napodat. Kedves Bak, ma ne csak a feladatlistát nézd, hanem azt is, hogy mennyi mindent elvégeztél már. Nem kell mindig újabb hegyet keresni, amit megmászhatsz. Vízöntő, ma egy szokatlan ötlet vagy hirtelen gondolat jó irányba vihet. Írd fel, mondd ki, próbáld ki, most nem biztos, hogy a megszokott út lesz a legjobb. Végezetül pedig, kedves halak, ma figyelj jobban a tested jelzéseire. Lehet, hogy nem nagy változásra van szükséged, csak egy kis pihenésre, több vízre és kevesebb rohanásra.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dabas. Teardrops in an ocean, four walls painted white. I don't

0: 93.4 Rádió Dabas, 2 perc múlva 13 óra is folytatjuk is a mai déli bábunkat, de most kinézünk előtte egy picit az utakra. Erős a forgalom az M5-ös autópályán Ócsa Alsópakony és Ócsa között a Budapest felé vezető oldalon, és szintén lépésben halad a forgalom Dabassáriban is a Szent János utcában.
1: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafordok megszűnése után sok napsütés kelt, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, 1 perc múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a déli bábot. A mai tudás mozsákban azt járjuk körbe, hogy tulajdonképpen van-e arra szabály, hogy kiszedheti le a házunk előtti fa termését. Úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is, itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

Igazi nyár. A 93.4. Hűsd le magad egy jó dallal. Itt az otthon hangján.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Néli

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Black Eyed Peas slágere után egy sokakat megosztó témához evezünk, ugyanis sokan bosszankodnak azon, amikor a járókelők rájárnak a ház előtt álló fák termésére. De a helyzet jogilag jóval érdekesebb, mint elsőre gondolnánk. Ugyanis nem mindig azért a gyümölcs, aki a fa alatt lakik. A következő percekben ezt a témát járjuk körbe.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: Nyáron gyakran felmerül a kérdés, vajon ki az a gyümölcs, ami a házak előtt közterületeken álló fákon terem. Elsőre sokan azt gondolnák, hogy azé, aki előtt a fa áll, vagy aki gondozza, locsolja, esetleg évekkel ezelőtt elültette. A szabály azonban ennél kicsit bonyolultabb. Ha a fa közterületen áll, akkor jellemzően az önkormányzat tulajdonában van, így a rajta termő gyümölcs is alapvetően az önkormányzatot illeti. Vagyis nem számít automatikusan szabad prédának csak azért, mert az utcán van, és nem feltétlenül szedheti le bárki, még a szomszédos ház lakója sem. Van azonban egy fontos különbség. A már lehullott gyümölcset általában bárki összegyűjtheti, ha a tulajdonosa nem gondoskodott róla. A gyakorlatban persze sokszor lazábban működik ez az egész, hiszen az önkormányzatok ritkán szüretelik rendszeresen az utcai fákat, így gyakran a környéken élők szedik össze a termést. Ettől még jogilag nem teljesen mindegy, hogy leszedjük a fáról, vagy csak a lehullott gyümölcsöt gyűjtjük össze. Más a helyzet akkor, ha a fa magánkertben áll. Ilyenkor a termés a tulajdonosé marad, még akkor is, ha az ágak átnyúlnak az utcára vagy a szomszéd fölé. Egy járókelő tehát nem szedheti le csak úgy a gyümölcsöt azért, mert eléri a közterületről. Ha viszont a gyümölcs már lehullott a közterületre, és senki nem szedi össze, az már más megítélés alá eshet. Az átnyúló ágak és a gyökerek is sokszor okoznak vitát. Ezekbe általában csak akkor lehet beavatkozni, ha ténylegesen zavarják az ingatlan használatát, például akadályozzák a közlekedést, beárnyékolják a kertet vagy kárt okoznak. Ilyenkor először a fa tulajdonosát kell felszólítani, és csak ha nem történik semmi, akkor lehet szó a zavaró részek visszavágásáról. Fontos viszont, hogy a gyümölcs ettől még nem feltétlenül lesz azé, aki levágta az ágat. És nem mindegy az sem, hogy erdőben gyűjtögetünk-e. Gombát, vagy gyümölcsöt, vagy gyógynövényt bizonyos keretek között lehet szedni, de vannak védett fajok, amelyeket tilos leszedni. Nemzeti parkokban sokszor külön engedély kell, magánerdőben pedig a tulajdonos hozzájárulása szükséges. A lényeg tehát, ami az utcán terem, az nem biztos, hogy bárkié. A közterületi fák gyümölcse alapvetően az önkormányzathoz tartozik, a magánterületen álló fák termése pedig a tulajdonosé. A lehullott gyümölcs már rugalmasabb kérdés lehet, de a legbiztosabb mindig az, ha nem letépjük, hanem kérdezünk, figyelünk és nem felejtjük el, a fa nem csak termést ad, hanem árnyékot, levegőt és városképet is.

0: 93.4 Rádió Dabas. Már is folytatjuk a déli bábot, de előtte közlekedünk kicsit. Az élőkép szerint erős a forgalom az M5-ös autópályán Inács és Ócsa között a Budapest felé vezető oldalon, valamint Dunaharasztiban is, a Dr. Posta Sándor utcában.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szent Mártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tája kivételével több felé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 14 óra, úgyhogy a déli bábben 4. órájával folytatjuk a mai délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig szokásosan a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Tengernyi kincs van a magyar dalokban.
1: Szólj és megyek, jó volt velem.
0: És nálunk rengeteget hallhat.
1: Volt már kicsi nyár.
2: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
1: A Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor helyőrség Dandár Ócsa kiképzőbázisa ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy június 15-től 19-ig a lakosság nyugalmának megzavarásával járó kiképzési foglalkozás kerül végrehajtásra. Valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszemlét tart több kitelepülés külterületi termőföldjein. Június 16-án például Tatárszentgyörgyön. Kérik az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Nagy igény lenne a személyszállítás megindítására a Budapest-Belgrád vasút vonalon. Új járművet kapnak a monori közterület felügyelők. Beindul a melegedés.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Csalódásként éli meg Délegyháza polgármestere, hogy nem indult még meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasút vonalon. Ribl Antal azt mondja, a lakosoknak kellemetlen, hogy a vonatot helyettesítő buszközlekedés kényelmetlen a zsúfoltság és a hosszú menetidő miatt. Ráadásul még a gyalogos és kerékpáros átjáró építése sem készült el, pedig kormányzati döntés született rá korábban.
7: Sokkal nagyobb csalódás jelent nekem, személy szerint, hogy már március közepén ígértek, hogy elindul a személyszállítás valamilyen szinten. Hát ez még várat magára, mert hogy azokat a szigorú biztonsági előírásokat kell elérni, vagy teljesíteni, amit német mérnökök határoztak meg, német szabvány szerint, és az a MÁV-nak az álláspontja, hogy első biztonság, amivel persze én is egyetértek, csak azért a gyorsaság is jó lenne, hogyha megvalósulna, mert hogy azt látom, hogy az embereknek ez már nagyon kellemetlen, hogy 30-40 perc helyett másfél órákat utaznak befelé is, meg hazafelé is, és persze azt a kényelmetlenséget is el kell viselniük, amit a busz közlekedés okoz szemben, mondjuk a vonat közlekedése, ahol wifi van, és a többi, és a többi. Egy a lényeg, hogy nagyon várjuk már, hogy beinduljon ez a vonat közlekedés, nagyon szép épületet kapott Délegyháza. Nemrég állapodtunk meg, vagy 95%-os készültségben van már csak aláírásokra vár az a szerződés, amelyben mi azt vállaltuk a MÁV-tól, hogy mi fogjuk tisztán tartani ezt az állomást, hiszen csak Délegyházán van ez az épület, és a mi lakosainkat fogja kiszolgálni. És van még egy másik nagyon fontos kérdés, hogy e vonatkozásban jelesül az, hogy minket is ketté vág ez a vasút, és most a Majosi úton élők jellemzően, mert ott van egy ilyen nagyon hosszú utca. Körülbelül 2 kilométert kell kerülni azért, hogy biztonságosan át tudjanak jönni a vasúton, és ez hát gyalogosan meg biciklivel azért elképzelhető, hogy milyen tortúrát okoz. Erre kormányzati döntés van, hogy építenek egy kerékpáros és gyalogos átjárót, tehát nagyon bízunk abban, hogy ez minél előbb meg fog valósulni. Az ígéretek szerint ez bár elindult a vonatközlekedés, megépül, megtervezték, és nyár végére ez át lesz adva, hogy ilyen csúnya magyar kifejezést használjak, és hát megértem az ott lakók türelmetlenségét, meg tamáskodását is, de innen is szeretném megerősíteni, hogy kormányhatározat van erre, és az illetékes mérnökök is megerősítették, hogy ez meg fog valósulni.
4: Monorváros önkormányzatának képviselő testülete döntött a versenyképes járások program keretében beszerzendő szolgálati jármű közbeszerzési eljárásának megindításáról. Az új gépjármű a közterület felügyelők munkáját segíti majd a városban. A programmal kapcsolatos legutóbbi egyeztetésen ismét a közlekedésbiztonság került a középpontba. A fejlesztések részeként új gyalogátkelő helyek, trafiboxok, forgalomcsillapító eszközök és digitális sebességmérő táblák kihelyezését tervezik. A beruházások célja, hogy biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tegyék a közlekedést Monor útjain.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei lány U16-os labdarúgó válogatott június 7-én vasárnap Siófokon a régiós vármegye válogatottak 5 csapatos tornáján szerepelt, amelyen rendkívül magabiztos játékkal, hibátlan mérleggel, kapott gól nélkül zárta az első helyen a napot. Együttesünk 16 fős keretét az Abonyi Kid, az Astra, a Dunakesz és a Sziget-Szentmiklósi Miklósi Kölyök Foci Klub adta. A Pest vármegyei igazgatóság, ahogy a korábbiakban is, úgy idén is minden segítséget és támogatást megadott a válogatott számára. Boros Zsolt, a Pest vármegyei lány U16-os válogatott megbízott edzője, az Abony U16-os lány és 3/4-es pályás női csapatának edzője így értékelt a találkozó után. Számunkra közös edzés előzte meg a tornát, ugyanis egy nappal korábban elutaztunk Siófokra. A felkészülésünk szempontjából sokat számított a szombati tréning és a közös programok, ekkor jobban megismerhették egymást a lányok. A vasárnapi meccseken a kispadról nekem úgy tűnt, mintha 1000 éve együtt játszana a csapat, olyan jó volt az összhang a lányok között. Igazából már az elején azt éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a tornát. Nagyon erős mezőnyben végeztünk az élen, úgy gondolom a mieink volt a legegységesebb csapat, mindenki nagyon komolyan vette és átérezte a torna súlyát, jelentőségét. Köszönjük szépen a szülők és az igazgatóság segítségét és támogatóságát, nyilatkozta az edző. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Kedden napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6-15, délután 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: 93.4 Rádió Dabas. A mai déli bábunk végéhez értünk, de a hírek után már is folytatjuk a délutánt a Hangárral. Most pedig nézzünk rá az élőképre. Erős a forgalom Dunaharaszti főútján és Ócsán is az Arany János utcában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
2: Novel,
10: Noticias,
2: Novinky,
10: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
9: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
8: 93.4 Rádió Dabas, 2 perc elmúlt 15 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között a halott pénz és Dash is, de most indítsuk az órát a Maroon 5-val. Érkezik a This Love, itt az otthon hangján.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Ez volt Madonna és a Jump, most pedig kicsit a focira irányul a mi fókuszunk is, hiszen ugye csütörtökön elstartott Mexikóban a futball világbajnokság, aminek a hivatalos himnuszát ismét Shakirának köszönhetjük, aki egyébként elő is adta ezt a dalt a nyitó mérkőzés előtt. Érkezzen most tehát a 2026-os VB egyik hivatalos dala, a Die Die We Are Ready, itt az otthon hangja.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: tető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a mai hangárunkat, de előbb közlekedünk kicsit. Erős a forgalom Dunaharasztiban, a Dózsa-György utcában és az M4-es úton is Üllő térségében Monor felé.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővül a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. A mai ételízesítőben egy eperkrém leves receptjével készültem, ami friss, könnyű és pont azt tudja, amire így melegebb napokon vágyunk. Szóval hűsít, de közben nem nehezít el. Úgyhogy ha tehetitek, maradjatok velem ebben az órában is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: You ready, B? Let's go again.

0: korábban.
1: Mindenütt veled van.
0: 93.4.
2: Ugye érted?
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
7: Utaz első osztályon.
6: Hangár, a hazavezető út.
7: Rádió Dabas,
6: az otthon hangja.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: Az eper szezon egyik legjobb dolga az epres sütiken túl egy jól behűtött, frissítő, hűsítő krémleves, úgyhogy ma ennek a receptjét hoztam el nektek. Szükségetek lesz hozzá 500 g eperre, 40 g cukorra, 10 g vaníliás cukorra, 120 ml tejszínre, pár csepp citromlére, a tálaláshoz pedig tejszínhabra és mentalevélre. Az eperleves elkészítéséhez az epreket megmossuk, kicsumázzuk és kisebb kockákra vágjuk, majd beledobjuk egy lábasba. Mehet hozzá a víz, a cukor, illetve a vaníliás cukor, és 10 percig főzzük közepes lángon. Ezután az egészet átszűrjük egy sűrű szövésű szitán. Ha ezekkel megvagyunk, visszaöntjük a lábasba az alapot, összekeverjük a tejszínnel, ízesítjük a citromlével, és egyet még forralunk azért rajta. Ha hígabban szeretjük, plusz víz vagy tej-tejszín hozzáadásával még hígíthatjuk. 1-2 órára hűtőbe rakjuk, majd tejszínhabbal és mentalevelekkel tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk mi is ez a hűsítő leveshez nektek.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

Rádió Dabas, a régió leghallgatottabb rádiója.

0: Híd a dalok birodalmában.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet most az utakon. Erős a forgalom az M0-áson Gyál és Vecsés között Üllő irányában, valamint az 51-es úton is Dunaharaszti térségében.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a Babbaváró hitelben is, a kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Bár még csak a hét elején járunk, az előrejelzés szerint tikkasztó nyári időre számíthatunk a hét második felében, úgyhogy a mai kultúrkálóban megnézzük, hogy ez alapján milyen programokra számíthatunk a következő napokban. Tartsatok velem ebben az órában is!
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A 17-szeres Grammy-díjas művész Sting új európai dátumokat adott hozzá a nagy sikerű Sting 3.0 világturnéjához, amelynek keretében június 18-án csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban lép fel. Sting régi zenésztársa, a virtuóz gitáros Dominic Miller, valamint a dinamikus dobos Chris Maas társaságában tér vissza, és magával hozza életműve legizgalmasabb slágereit, valamint ritkaságait is. Szóval Sting június 18-án érkezik hozzánk, este 8 órakor az MVM Dome-ba, most pedig egy kis kedvcsinálóként érkezzen tőle az egyik legnépszerűbb slágere, a Shape of My Heart itt az Otthon hangján.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Végre itt a szabadtéri mozi szezonja. Várnak titeket a Budapest Garden csillagos ege alatt, ahol a legnépszerűbb filmeket hozzák el nektek a Dunapart mellé. Helyezkedj el kényelmesen a napágyakban, érezd a nyári szellőt és élvezd a filmet egy jéghideg ital és friss popcorn társaságában. A Sztárom a párom egy szívmelengető romantikus vígjáték, amelyben egy egyszerű londoni könyvesboltos és a világ leghíresebb hollywoodi színésznője találnak egymásra. A Julia Roberts és Hugh Grant felejthetetlen zseniális párosával, valamint fülbemászó slágereivel filmjelzett alkotás a műfaj egyik legnagyobb és legidőtlenebb klasszikusa, amely tökéletes egy hangulatos romantikus estéhez a Garden napágyaiban. A mozi vetítés időpontja június 19-e, este 3:49, helyszíne pedig a Budapest Garden. A mozi vetítés időpontja június 19-e, este 3:49, helyszíne pedig a Budapest Garden.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Jolán, Éva és Zsuzsa három különböző generáció tagja, akik mindhárman válni készülnek. A kalamajka akkor kezdődik, mikor az asszonyok gyönyörű és okos, bár jogi ügyekben még tapasztalatlan ügyvédje, Vera felkeresi a mit sem sejtő férjeket. A Vidám Színpad minden 60-as évek hétköznapi figuráit kedvelőt csábít az előadásra, ami természetesen magyar slágerekkel van fűszerezve. A zenei konzultáns Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik, főbb szerepekben pedig Gálvölgyi Jánost, Puskás Tivadart, Császár Angelát és Gazdag Tibort láthatjátok. Az előadást június 16-án este 7-kor nézhetitek meg a Vidám Színpadon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nagy igény lenne a személyszállítás megindítására a Budapest-Belgrád vasút vonalon. Új járművet kapnak a monori közterület felügyelők. Beindul a melegedés.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Csalódásként éli meg Délegyháza polgármestere, hogy nem indult még meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasút vonalon. Ribl Antal azt mondja, a lakosoknak kellemetlen, hogy a vonatot helyettesítő buszközlekedés kényelmetlen a zsúfoltság és a hosszú menetidő miatt. Ráadásul még a gyalogos és kerékpáros átjáró építése sem készült el, pedig kormányzati döntés született rá korábban.
8: Sokkal nagyobb csalódás jelent nekem, személy szerint, hogy már március közepén ígértek, hogy elindul a személyszállítás valamilyen szinten. Hát ez még várat magára, mert hogy azokat a szigorú biztonsági előírásokat kell elérni, vagy teljesíteni, amit német mérnökök határoztak meg, német szabvány szerint, és az a MÁV-nak az álláspontja, hogy első biztonság, ami mert persze én is egyetértek, csak azért a gyorsaság is jó lenne, hogyha megvalósulna, mert hogy azt látom, hogy az embereknek ez már nagyon kellemetlen, hogy 30-40 perc helyett másfél órákat utaznak befelé is, meg hazafelé is, és persze azt a kényelmetlenséget is el kell viselniük, amit a busz közlekedés okoz szemben, mondjuk a vonat közlekedése, ahol wifi van, és a többi, és a többi. Egy a lényeg, hogy nagyon várjuk már, hogy beinduljon ez a vonat közlekedés, nagyon szép épületet kapott Délegyháza. Nemrég állapodtunk meg, vagy 95%-os készültségben van már csak aláírásokat a vár az a szerződés, amelyben mi azt vállaltuk a MÁV-tól, hogy mi fogjuk tisztán tartani ezt az állomást, hiszen csak Délegyházán van ez az épület, és ami mi lakosainkat fogja kiszolgálni. És van még egy másik nagyon fontos kérdés, hogy e vonatkozásban jelesül az, hogy minket is ketté vág ez a vasút, és most a Majosi úton élőknek jellemzően, mert ott van egy ilyen nagyon hosszú utca. Körülbelül 2 kilométert kell kerülni azért, hogy biztonságosan át tudjanak jönni a vasúton, és ez hát gyalogosan meg biciklivel azért elképzelhető, hogy milyen tortúrát okoz. Erre kormányzati döntés van, hogy építenek egy kerékpáros és gyalogos átjárót, tehát nagyon bízunk abban, hogy ez minél előbb meg fog valósulni. Az ígéretek szerint ez bár elindult a vonatközlekedés, megépül, megtervezték, és nyár végére ez át lesz adva. ahogy ilyen csúnya magyar kifejezést használjak, és hát megértem az ott lakók türelmetlenségét, meg tamáskodását is, de innen is szeretném megerősíteni, hogy kormányhatározat van erre, és az illetékes mérnökök is megerősítették, hogy ez meg fog valósulni.
5: Monorváros önkormányzatának képviselő testülete döntött a versenyképes járások program keretében beszerzendő szolgálati jármű közbeszerzési eljárásának megindításáról. Az új gépjármű a közterület felügyelők munkáját segíti majd a városban. A programmal kapcsolatos legutóbbi egyeztetésen ismét a közlekedésbiztonság került a középpontba. A fejlesztések részeként új gyalogátkelő helyek, trafiboxok, forgalomcsillapító eszközök és digitális sebességmérő táblák kihelyezését tervezik. A beruházások célja, hogy biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tegyék a közlekedést Monor útjain.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei lány U16-os labdarúgó válogatott június 7-én vasárnap Siófokon a régiós vármegye válogatottak 5 csapatos tornáján szerepelt, amelyen rendkívül magabiztos játékkal, hibátlan mérleggel kapott gól nélkül zárta az első helyen a napot. Együttesünk 16 fős keretét az Abonyi Kid, az Astra, a Dunakesz és a Sziget-Szentmiklósi Miklósi Kölyök Foci Klub adta. A Pest vármegyei igazgatóság, ahogy a korábbiakban is, úgy idén is minden segítséget és támogatást megadotta a válogatott számára. Boros Zsolt, a Pest vármegyei lány U16-os válogatott megbízott edzője, az Abony U16-os lány és 3/4-es pályás női csapatának edzője így értékelt a találkozó után. Számunkra közös edzés előzte meg a tornát, ugyanis egy nappal korábban elutaztunk Siófokra. A felkészülésünk szempontjából sokat számított a szombati tréning és a közös programok, ekkor jobban megismerhették egymást a lányok. A vasárnapi meccseken a kispadról nekem úgy tűnt, mintha 1000 éve együtt játszana a csapat, olyan jó volt az összhang a lányok között. Igazából már az elején azt éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a tornát. Nagyon erős mezőnyben végeztünk az élen, úgy gondolom a mieink volt a legegységesebb csapat, mindenki nagyon komolyan vette és átérezte a torna súlyát, jelentőségét. Köszönjük szépen a szülők és az igazgatóság segítségét és támogatóságát, nyilatkozta az edző. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Kedden napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő, leginkább nyugaton egy-egy zápor, zivatar. A nyugati a szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6-15, délután 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
4: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk a mai hangár harmadik órájának a végéhez, úgyhogy utoljára még ránézünk az élőképre. Továbbra is erős a forgalom az M0-áson Gyál és Vecsés között ülő irányában, és az 51-es úton is Dunaharaszti térségében.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9 órakor a Film Plus csatornáján az Űrvihar című akciótrillert láthatjátok 2017-ből. A történet szerint a klímaváltozás a Föld lakóinak az életébe kerülhet. A rémítő lehetőség végre szövetségbe kényszeríti a világ vezetőit, akik együtt hozták létre az egyetlen technikai megoldást, ami a menekülés lehetőségét kínálja. Egy műholdakból álló a Föld körül keringő gyűrűt, amelynek különleges geotechnológiai megoldásai elhárítják a természetet fenyegető veszélyeket. A rendszer 2 éve üzemel sikeresen, ám egy műszaki hiba átalakítja a műholdas hálózat működését, és ami eddig a világunk túlélését biztosította, most a gyilkosává lehet. Egy magányos űrhajós azonban feljut a műholdakhoz. Ha ő idejében meg tudja oldani a helyzetet, az emberiség ismét megúszza. Csak hogy közben ide lenn is működésbe lép egy szörnyű terv, ami a Földön és az égen is újabb veszélyeket hozhat. Főbb szerepekben Gerard Butlert és Andy Garciát láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, mindenképp maradjatok itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Sport hétfőt hallhatjátok a hétvége főbb sporteseményeivel, aztán pedig a szombati térségi naplót ismételjük, holnap reggel pedig újra sporttal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek! Velem!

Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek!
0: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívó vízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas. It's Britney, bitch.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert ugye a Futaz Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik. Váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás. Ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem tényleg jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk két kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy ilyen speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velem, velünk, a futazüllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres futazüllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk a adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye fut az Üllő csoportban, minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva mind a 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflával, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatban lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-ban a 7 kilométert leputják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont felállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók, a sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében,

0: hogy ez úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van a frissítőpontnak a üzemeltetésére. Nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez a 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csapatok, csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
0: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebbe a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 21 óra lezárásával, illetve onnantól levezényli ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor úgy mondhatjuk, hogy egy jótékonysági futásra hívjátok most a futni vágyókat, illetve a futás szerelmeseit. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen hallották ezt, és minél többen részt vesznek, és reméljük, hogy a támogatók is hallották, és ők is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Gábor, köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek rólunk egy kicsit ismételten, és hát nagyon remélem, hogy hallották többen is, próbálnak segíteni még ezt a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtaláltok a Fut az Ül Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
0: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Ül csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllővárosi Önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllővárosi Önkormányzata, Egészségügyi, Szociális Bizottság, Sport és Ifjúsági Bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említett az a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
0: Igazából nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nappal azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek. Gábor, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, szervusz.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 9-be. Na, ott sajnos ugye saját csapatot nem tudunk indítani, mert annyian még nem vagyunk, de a Budapest Kábelszel szoktunk együttműködni, most már kb. 6 éve, 7 éve az utánpótlás bajnokságokban, és akkor úgy tudjuk együtt nevezni a srácainkat. Na, és akkor ősztől meg kezdődik a felnőtteknek is a felkészülés edzőmeccsekkel, méghozzá Divízió 1-es ellenfelek ellen, úgyhogy próbáljuk megtölteni itt azért majd az őszt is.
1: Mozgalmas lesz akkor a nyár, lesz lehetőség akkor akár a dabasi csapatoknak is szurkolni a következő időszakban, és természetesen majd ezekről is beszélgetünk a későbbiekben. Krisztián, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek!

0: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerván Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió-Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban megnézzük a trafik kiállítását Zágrábban, majd elmegyünk Szegedre, a Szegedi Papucs napjára. Hazafelé megállunk Örkényen, és megünnepeljük a 100 éves Pálócit. Végül betérünk Hernádra, ahol Bogrács partival várják az érdeklődőket. Már is kezdünk, tartsunk!

0: az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület Zágrábban mutatta meg magát és munkásságát. A részletekről Atalai Zita cipődizájnerrel beszélgettem, aki a fénisszást is tartja majd pár nap múlva a helyszínen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Atalai Zita cipődizájner. Szia Zita, köszöntelek az éterben.
4: Szervusz Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Ezúttal most nem cipőkről, hanem papucsokról, pontosabban a Trafikkörről fogunk beszélgetni itt az otthon hangján, hiszen egy különleges kiállítás megnyitón jártatok. Nem sokára lezajlik majd a finisszázs is. Mesélj nekünk a legutóbbi akciótokról.
4: Igen, hát a hallgatók biztos már ismerik, főleg akik a Dabas Rádiót szokták hallgatni, hogy a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület, amit Dabasnak egy olyan művészeti központja, ami kiállításokat, előadásokat rendez, a városban több köztéri szobrot is készítettek. Tehát egy nagyszerű társaság, a dabasi kulturális élet egyik fő eleme, illetve kitüntetettje ez a kör, aki köré már nagyon sok művész csatlakozott, és engem is ők patronálnak körülbelül már 10 éve, amióta a szegedi papucsos innovációs munkáimat elkezdtem. Na most nekünk ez azon kívül, hogy egy baráti kapcsolat, nagyon szoros szakmai együttműködő kapcsolat, és a Zágrábi Lisztintézet Magyar Kulturális Központtól a Trafikkör kapott egy megkeresést bemutatkozásra. Nagyon örültünk ennek, hogy most már a határon túlra is eljutott a híre ennek az egyesületnek, és természetesen neki ugrottunk annak, hogy ezt a zágrábi bemutatkozást nagyszerűen meg tudjuk csinálni, kezdve attól, hogy a Trafiknak a értékmentő munkáját bemutatjuk, hogy a dabasi Trafik épület rekonstrukciós munkáit bemutassuk, ami gyakorlatilag névadója lett ennek a művészeti társaságnak, és így egy szép kiállítási anyaggal elmentünk május 26-án, Zágrábba is felépítettünk egy olyan kiállítást, amelyen körülbelül 90 műalkotás szerepel. A kiállításnak a fókuszába szegedi papucs hagyománykincs bemutatását állítottuk. Közel 52 papucsot vittem ki a megnyitón. Szigetvári István elnök be is mutatta a Trafikkör a működését horvát fordítással. Az volt az ötletünk, hogy amikor zárjuk a kiállítást 3 hét múlva, akkor pedig én tartsak egy előadást a közönségnek a szegedi papucsos örökségvédelemről, illetve hát a megújító munkákról, és ez fog lezajlani jövő héten, június 18-án este 7-kor, ott az intézetben, ami Zágrábnak a történelmi belvárosában van, egy gyönyörű modern épületben, és nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy egyébként más művészek is bemutatkozhassanak.
3: Hogyan gyűjtöttétek össze a tárlatot? Mi volt a koncepció, mi volt az az eszencia, amit magatokkal akartatok vinni Dabasból, a Trafikkör munkásságából, a kortárs művészetekből, illetve abból az anyagból, amin dolgoztatok együtt az elmúlt években?
4: Kiindulásként ugye a művészeti vezetőnk, a Ligetvári Dorottya, őneki a kurátorsága alatt állítottuk össze azt, hogy mit viszünk el, és csak kiemelem, hogy pár művész, ugye a nagyszerű, nemrég elhunyt dabasi költőt, képzőművész Orci Józsefnek a grafikáit mindenképpen úgy gondoltuk, hogy szerepelnie kell a tárlaton. Aztán Ávarga Imre festőművész munkáit, aki szintén egy olyan régi-régi tagja és oszlopos tagja ennek az egyesületnek. Tordula Totensnek a festményeit vittük, az iparművészeti területről Szőlősi Anna Ritának a ékszereit vittük, és hát leginkább az volt a tárlatnak a fő motivuma, ez egy kétszintes kiállítóterem, az alsó szinten a Trafikkörről szól a kiállítás, bemutatjuk azokat a művészeket, akik ugye a Trafikkörben már régóta jelen vannak, és mindig kiállításokat, aktualitásokat hozzák, de mivel ez egy összművészetet összefoglaló egyesület, itt tehát nem csak a képzőművészet, nem csak az iparművészet, hanem a költészet, ugye említsük meg Kapuj Ágota nevét, aki egy csodálatos költőnő volt, és egy kötete is megjelent nemrégiben, sajnos már nincs közöttünk, vagy ugye a fotoművészet, grafikus művészet, Sázdi Laura, aki állandó grafikusunk, aki általában a kiállítási image arculatainkat is megcsinálja, Szabó Esztert is említeném, Szente Krisztinát, aki kerámiával foglalkozik, Jufa Zsanna Lidiát, aki grafikus, vagy Tája Grabilt, aki építészként most is ott dolgozik a trafiknál, vagy dr. Farkas Gábor, aki építész és Dabasnak egy fő építőművész szakembere. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy manapság, amikor az összművészet bemutatása nagyon fontos, és a kultúrában egy olyan híd az, ami az emberekhez elviszi a művészetet, ezt tudja a trafik megcsinálni, és itt a zágrábi kiállításon ennek csodálatos visszhangja volt. Nyilván fotókkal csak a Facebookon, illetve a weboldalunkon tudunk bemutatkozni, itt a rádióban nem, de én javaslom a hallgatóknak, hogy ha van idejük a Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület weboldalára, ha felmennek, ott egy nagyon szép képi bemutatkozás is lesz a zágrábi kiállításról. Ugye az előadásom, amit majd jövő héten tartok, ott tulajdonképpen angol nyelven fogom tartani, hogy gyorsabb legyen, ne húzódjon olyan hosszúra, mert olyan 45 percet kértek, hogy beszéljek, de ha mindent fordítunk egyenesbe horvátra, akkor már a közönség kiakad, és nem tudnak ott másfél órát ülni. Úgyhogy angolul fogom mondani, és a prezentációt meg horvát nyelven vetítjük ki, ahol be tudom mutatni Szenyedi Papucért Alapítvány munkáját, aki tulajdonképpen a ötletgazdája és a mozgatórugója annak a örökségvédelmi folyamatnak, amit 10 éve zajlik. És ebben idén, 2026-ban egy nagyon fontos évünk van, mert visszaemlékeztünk arra, hogy 10 éve folytatjuk ezt a munkát mi együtt, amihez most már intézmények is csatlakoznak, támogatásokat is kapunk, és folyamatos fejlesztéssel és kitekintéssel tudjuk bizonyítani azt, hogy a Szegedi Papucsnak a viselésének és készítésének élő hagyománya arra szükség van. Nagyon boldog vagyok attól, hogy ez az alapítvány kiállításokkal, szakmai konferenciákkal, meseíró pályázatokkal, rajzpályázattal, hímző tanfolyamokkal gazdagítja ezt a sort. Én ebben csak egy kicsi felett vagyok. Tervezőként ugye én azokat a termékfejlesztési folyamatokat vezetem, ami a Szegedi Papucsnak a formatervi megújító munkái, illetve elkezdtünk most dolgozni a szegedi hímzőkkel azon, hogy régi mintákat felújítunk, feldolgozunk és dokumentáljuk. Úgy hívom, hogy replikákat készítünk, és mivel az alapítvány már több mint 30 okleveles hímzőnek adott a kezébe egy ilyen papírt és tudást, ezért van is kivel ezeket a hímzésfejlesztő munkákat elvégezni. Mészárosné Szabó Tünde, Vukó Anikó, Veronika fantasztikus munkájukkal, akik amúgy részre is hoztak Szegeden egy úgynevezett szegedi papucs hímzők műhelyét. Az alapítvány gondozásában idén, mindjárt visszatérve Zágrábra is, csak ugye ez a zágrábi esemény is ennek az idei jubileumi évnek egy része, ami ugyan soron kívül jött, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt meg tudtuk csinálni egyrészt a Liszt intézet támogatásával, saját erőből. A Liszt intézet nemzeti kulturális alapprogramnál is pályázott, hozzátette még a Magyar Művészeti Akadémia is egy kis támogatást a határon túli területi bizottságtól, és el kell, hogy mondjam, nagyon fontos, hogy Dabasváros polgármester hivatalától is kaptunk támogatást. Tehát fantasztikus az, hogy egy esemény mögé, ha kérjük, akkor ennyien odaállnak segítőleg. És itt azért elmondanám a hallgatóknak, hogy itt nem milliókról van szó, hanem csak arról, hogy ki tudjunk menni, a tárgyakat ki tudjuk juttatni, hogy legyen emberünk, akik segít fölrakni a falra, stb. Persze mi is részt vetünk ebbe, de akkor is létrejön egy ilyen csodálatos dolog, és minden hivatal a maga kis részét hozzáteszi, és mi örömmel elvégezzük. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és el is kell mondani, hogy tudjanak róla az emberek. Tehát visszatérve arra, hogy itt ez az előadásom Zágrában mi jövő héten lesz, ezen ezeket a dolgokat is elmesélem majd, hogy az alapítvány mi mindent végez, akinek említsük meg az elnök nevét, már járt itt nálunk a Dabas Rádióban, illetve nálad, Szögi Csaba, aki a Nemzeti Táncművészeti Egyetemnek az adjunktusa, egy nagyon híres táncművész, örösen díjazott, és szegedi családja van, többek közt a felmenői közt még szegedi papucos is volt, úgyhogy ő is szívén viseli ezt az ügyet. Tehát őt is, és az ő tevékenységet is nagyon szépen be fogom mutatni, valamint azt még, hogy ebben az évben miket tervezünk. Ősszel Szegeden lesz egy nagyon szép konferencia, ami a szegedi papucs hagyománykincset mutatja be, a viselettörténet és a kortárs dizájn, valamint a néprajz a szemszögéből. Meghívunk előadókat, akik a szakterületen dolgoznak, Harangozó Imre néprajzkutatót, dr. Felföldi Lászlót, Bárkányi Ildikót, dr. Csefruzi Ruzsinát, Bertók Robertát, Maksai Petrát, Zajos Olyát, akik mind olyan hiteles szakemberek, akik hozzá tudnak tenni ennek a hagyománykincsnek a múltjához, jelenéhez, jövőjéhez. Ez a DOM látogatóközpontban lesz majd október 16-án, és hozzá kapcsolódik egy kiállítás, ami a Szegedi Kiskunst Galériában lesz, október 15-én nyitjuk, ahol örökül kaptuk, mit kezdünk véle szlogennel, bemutatjuk a szegedi papucs történetét és jelenét. Nagyon boldog vagyok még attól, hogy fiatal menedzserek és művészek is csatlakoznak ehhez a mentév munkához. Tavaly évben egy METU diplomázó hallgató, Bui Viet Ho, egy vietnámi magyar származású fiatal fotográfus készítettek csodálatos fotósorozatot a szegedi papucs cipőkre, papucsokra építve, ez is be lesz mutatva, és hát Bertók Robert, aki MOME-n végzett design manager szakon, MOME alumna, jelenleg a konferenciának és a kiállításnak a művészet menedzsere. Úgyhogy most már csak az hiányzik, hogy ehhez a megalapozott kultúra és örökségvédelemhez egy megfelelő jövőképet, egy üzleti modellt is valaki, majd egy fiatal meg tudjon csinálni, hogy gyakorlatilag ne csak arról beszéljünk, hogy mi volt, és mentjük a mintákat, és létrejönnek darabok, hanem hogy ebből legyen árutermék, ami mondjuk eljut a fogyasztóhoz. Hát ezek a terveink idénre.
3: Említetted, hogy pozitív volt a visszhang a kiállítást illetően. Mesélj nekünk ezekről a visszhangokról, és arról, hogy lesz-e folytatás, láttok-e perspektívát a nemzetközi kitekintésre, ebbéli manifesztálódásában.
4: Igen. Nagyon örültünk annak, hogy a megnyitó után már is 2 tévériport, egy rádióriport, kultúra.hu, nagyon érdekes sajtó megkeresések voltak. Annak is örülök, hogy itt a Dabas Rádióban erről beszélhetek veled, mert ugye már mondtam, hogy miért fontos nekünk Dabas városa, és elhatároztuk azt, hogy ha ez ennyire lassú sikerült, akkor érdemes lenne ezt a kiállítást utazóvá tenni, és megkeresni a további lisztintézeteket, akár Prágában, most Moszkvára is gondoltunk, vagy Párizsban, mert ide vannak kapcsolataink. Szeretnénk elvinni és bemutatni ezt a kört, a trafikkört és a szegedi papucsot, és úgy építettük fel az installációs rendszerünket, hogy könnyen utaztatható legyen, könnyen csomagolható, feltehető, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon alkalmas arra, hogy akár 5-6 helyszínt is bejárjon. Úgy most kezdődik el az a menedzseri munka, amit majd a Dorottya és az István fognak tudni professzionálisan végigvinni, hogy ezeket az intézeteket felkeressük, és megpróbálunk ide is eljutni. Hát megfelelő ajánlásokat fogunk már kapni, mert szerencsére a zágrábi intézet igazgató hölgy, dr. Mladenovic Anna nagyon elégedett volt, és Siklósi Bea is, aki az egész folyamatot és előkészítést végigvitte velünk. Nagyon örültünk ezt látni, és most várnak minket már vissza, úgyhogy ez is kifejezetten egy megtiszteltetés számunkra.
3: Milyen érzés volt ilyen millióban viszont látni az elmúlt évek munkáját? Hiszen említetted, hogy régóta együtt dolgoztok a trafikkörrel, minden projektben benne voltál, de azért mégiscsak, amikor így egyben látja az ember azt, amin évek óta dolgozik, akkor kap egyfajta más perspektívát.
4: Igen, meg főleg az nagyon megtisztelő, meg olyan megható érzés, hogy Magyarországnak egy olyan intézményében vagyunk jelen, ahol ugye nemzetközi diplomácia is megfordul, ahol erről hallanak. Egy kis summázást tudtunk adni abból a kortárs művészetből, amit mi képviselünk, és egyrészt nagyon kellemes és szívélyes és elegáns volt a fogadtatásunk. Azért nagyon jó érzés egy művésznek, vagy aki ilyen elhivatott missziót csinál, hogy ennyire érzi a befogadó, hogy ennek jelentősége van, és hát nagyon megfelelő nívón kaptuk ezt a bemutatkozási lehetőséget. Jó érzés volt nagyon.
3: Akkor várjuk a folytatást ide az Otthon hangjára, az elért sikerekhez nagyon-nagyon gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.
4: Nagyon köszönöm, Brigi. Egy mondat június 13-án, aki esetleg hallja és Szeged közelében jár, vagy leugrik Szegedre Dabasról, vagy Kecskemétről. A szegedi papucsnak a 8. ünnepnapját ünnepeljük holnap. Ennek keretében délelőtt 11 órakor a Szegedi Dóma fogadalmi templomnak a látogatóközpontjában lesz egy tárlatvezetés, amit dr. Bárkányi Ildikó és én tartunk, mert ott van egy állandó kiállítás most már a szegedi papucsról. És utána 14 órakor a Szent Györgyi Albert Agóra művelődési központban lesz egy olyan program, ahol közel 100 gyermeknéptáncos fog fellépni élő zenekísérettel, és egy nagyszerű program lesz egészen este 6-ig. Várjuk a családokat, gyerekeket, iskolásokat, felnőtteket, mindenkit, tehát Szegedre szombaton 11-től este 6-ig egy egész napos klassz műsorra.
3: Ezen a héten tehát irány Szeged, jövő héten pedig irány Zágráb, Atalai Zitának pedig köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm én is az érdeklődést, és minden jót kívánok.
5: Térségi napló a 93.4-en.

0: Zágráb és Szeged után most irány Örkény, ahol jeles évfordulót ülnek a hétvégén. Jöjjenek a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Patak Gábor. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szép jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek én is téged.
3: Mai témánk, hogy 100. évfordulóját ünnepli az örkényi Pálóczi Horváth István mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium. Az évfordulós ünnepélyen te is beszédet mondasz, és már régóta kutatod az intézmény történetét. Mesélj nekünk egy picit ezen élményeidről.
4: Hát igazából ott kezdődik, hogy a 100 évvel ezelőtti történetet Rogoszt János kezdte el felderíteni, aztán a későbbiekben én vettem át ezt a feladatot. Igazából akkor kezdődött minden, amikor Katona Ilona és Pálóczi Horváth István közösen eldöntötték, hogy ebből a kis településből csinálnak egy olyan települést, ahol van gőzmalom, szeszgyártás, különböző ipari tevékenységeket lehet majd végezni, illetve utána a saját földjeikből készítettek különböző parcellákat, amelyet azoknak az embereknek adtak oda, akik nem akartak így elköltözni Amerikába, mert itthon is a megélhetésük megvalósulhatott. És akkor utána kitalálták azt, hogy egy református templomot építenek, valamint egy gazdasági iskolát hoznak létre. 1922-ben járunk, amikor már Katona Ilona nem élt, és emlékezett erre a férje, hogy tett egy ígéretet a feleségének, hogy itt mindenképpen lesz egy iskola, és nagyon jó volt, amikor Békési Csanádi Frigyes itt vitézi telkeket kapott, és ezen a vitézi telek avatón Pálóczi Horváth István felajánlott egy nagy területet, hogy azon a területen létesítsenek egy olyan oktatási intézményt, amely méltó lesz arra, hogy kinevelje a jövő generációit a mezőgazdaság területén. 1926. novemberében kezdődött meg itt a oktatás, és 1927. júniusában Korti Miklós jelenlétében avatták fel ezt a gazdasági iskolát. Az országban egyébként egyedülálló volt ez a mezőgazdasági iskola, és hát itt tartunk, hogy 100 évvel később is, hála az igazgatóknak, hála a tanulóknak, hála a településnek, ez az iskola még mindig áll és működik.
3: Milyen anyagokat dolgoztál fel a kutatás során, hogyan sikerült folytatnod a megkezdett történetet?
4: Ugye alap volt a Rogoszt János kutatása, és ugye nagyon nagy szerencsénk van, hogy különböző levéltári források, illetve különböző kutatóknak a munkájából lehetett összegyűjteni ezeket az ismereteket. Néhány évvel ezelőtt, amikor még a Szabadidő Központ igazgatója voltam, akkor egy vitézi renddel kapcsolatos helytörténeti kiállítás már volt Örkényben, és az ottani kutató nagyon sok olyan dolgot felkutatott, ami a vitézi rend történetével kapcsolatos, így az örkényi vitézi rend iskolájának a történetével is kapcsolatos. Nagyon érdekes egyébként, hogy van egy olyan makett, ami egy székelykaput ábrázol, ez 1926-ban született, ez a makett, és a mai napig nem épült meg. Úgyhogy talán lehet, hogy egyszer majd ez az 1926-os makett még teljes életnagyságban valahol megelevenedik.
3: Mélységek és magasságok szokták jellemezni egy-egy épület, egy-egy történet mienségét. A Pálóczi esetében melyek voltak ezek a mélységek és melyek a magasságok, hogyha el tudunk különíteni ilyen korszakokat?
4: Nagyon nagy presztízs volt az, hogy az akkori kormányzó itt volt, tehát ez adott egy ilyen erős löketet annak, hogy itt nagyon sokan tanuljanak, 300-400-500 diák is tanult itt ebben az időszakban. Aztán igazából a mélysége az a háborús időszak, amikor a II. Világháború idején ugye itt a szovjetek, illetve a németek is itt voltak ezen a területen, és akkor az oktatás teljesen megszűnt, aztán az 1950-ben újra indították ezt a mezőgazdasági iskolát, és valójában újra a csúcsát akkor érte, amikor a szakácsképzést, a pincérszakot, illetve a cukrászkészítést elindították, mert akkor az erdészet mellett egy új vonalat is be tudtak indítani, aminek köszönhetően nagyon sok diák tanult itt ebben az intézményben.
3: És mit tudhatunk Pálóczi Horváth Istvánról?
4: Hát mielőtt Pálóczi Horváth Istvánról bármit is tudnánk, én el szoktam mondani, hogy valójában két hölgynek köszönhetjük azt, hogy Örkény ma így néz ki. Először is Csurgai Franciskának, aki 1870-ben megvásárolta ezt a területet, és akkor sajnos 1873-ban özvegy lett, így özvegyként élt tovább itt ezen a területen, de ugyanúgy művelték a területet. Ennek köszönhetően létezik ma itt Örkény és Táborfalvat, Tatár-Szentgyörgy környékén a lőtér, mert hogy ebben az időben a bécsi kapcsolatainak köszönhetően adta el ezeket a területeket a magyar királyi honvédségnek, így alakulhattak meg ezen a területen magyar királyi honvédségnek a különböző intézményei, és ugye Csurgai Franciskának a lánya, egyetlen lánya volt Katona Ilona, aki szintén továbbvitte édesanyjának ezt a vonulatát, majd bekapcsolódott az ő férje 1885-ben Pálóczi Horváth István, és Pálóczi Horváth Istvánról azt kell tudni, hogy ő Ung megyében született, Pozsonyban, Kassán tanult, illetve Pesten a Műegyetemen, aztán külföldi tanulmányútra ment, részt vett a boszniai háborúban is hadnagyként, tehát egy elég széles látókörű emberről van szó, és ennek köszönhetően, hogy úgy mondhatnám egyébként, hogy egy polihisztor volt, ennek köszönhetően Örkényben nagyon sok olyan dolgot megvalósított, amely hozzájárult ahhoz, hogy Örkény fejlődjön, és abban az időszakban, itt az 1910-20-as évekről beszélünk, több mint 7000 lakója volt a településnek, most van körülbelül 5300 fő, de akkor egyébként még Örkény tábor, ami most ugye Táborfalva területe, illetve a Váradi telep, ami most Hernád területe, az is Örkényhez tartozott.
3: Érdemes akkor ezt a 100 évet felgöngyölíteni, és ha jól tudom, akkor az elmúlt években azért jelentek meg kötetek ennek fényében.
4: Örkény története második részében ezekről a történeti dolgokról felelhetőek információk, illetve sok apróbb újságcikkben, különböző közösségi oldalokon lévő posztokban olvasható ezekről a történetekről. Ami még nagyon fontos, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy Pálócinak és Katona Ilonának az utódai nagyon szívükön viselik ennek a településnek a történetét, olyannyira, hogy ezen a rendezvényen is több Pálóczi leszármazott jelen lesz.
3: Hogyan készülsz erre a rendezvényre, hiszen ha jól tudom, akkor te is beszédet fogsz mondani. Azért 100 évet összefoglalni, és ezt valamiféleképpen prezentálni a megjelentek elé, az nem egy egyszerű feladat.
4: Ritkán szoktam izgulni, de most az az igazság, hogy nagyon izgulok, hiszen nagyon jól eső érzés volt, hogy az iskola rám gondolt, hogy ezeket az információkat egy kis előadás, vagy kis beszéd keretében én adjam elő. Én már láthattam szerencsére azokat a terveket, amelyeket Szabó Mária tanárnő berendezett, és azt gondoltam, hogy először megnézem magát az iskolát, végsétálok a különböző épületeiben, megnézem a tárlatot, és utána írtam meg a beszédemet. De az a baj, ahányszor előveszem ezt a beszédet, annyiszor szeretnék még valamit beleírni, mert hogy mindig lenne valami, de hát valahol határt is kell szabni ezeknek a gondolatoknak, hiszen ez egy kis előadás, nem egy doktori disszertáció, így azért szűkre fogom szabni a kereteket, de minden esetben benne lesznek azok a gondolatok, amelyekről az előbb beszéltem itt a rádióhallgatóknak, és azok a gondolataik is, amelyeket a Pálóczi utódok hagytak örökül nekünk.
3: Pata Gábornak köszönjük szépen, sok érdeklődőt kívánunk a 100. évfordulóhoz, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és sarkolok mindenkit, hogy valóban szombaton reggeltől délutánig, ha ráír, akkor látogassa meg a iskolát.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Örkény után Hernád felé vesszük az irányt, ahol csodás programokkal várják az érdeklődőket egész nyáron. Szluka Brigi beszélgetett a témában Berci Edittel.
1: Térségi napló a 93.4-en.
2: És már itt is vagyunk az otthon hangján, a vendégem pedig a vonal túlsó végén Berci Edit, a Hernádi Hanvas Béla Művelődési Jázis Könyvtár vezetője. Köszöntelek, szia!
3: Szia Brigi, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A nyári programok, illetve a most hétvége kerüljön először fókuszba, hiszen Bogrács parti lesz a hétvégén Hernádon. Először erről beszéljünk, aztán pedig a további programjaitokról.
3: Így van, e hétvégén lesz a Bogrács partink, június 13-án a megszokott helyszínen, a búcsútéren. Azonban nem csak egy rendezvény várja a kilátogatókat ezen a napon, hanem délelőtt a negyedik Hernádi futónap is megrendezésre kerül Schillingerné Budai Zsuzsi szervezésében. Délelőttön a sporté a főszerep, és akkor utána délután azért lehet kicsit pihenni, lelazulni, zenét hallgatni, enni, inni, barátkozni, beszélgetni.
2: És ha jól láttam a kiírást, akkor ugye hát azért is Bogrács parti, hogy lehet bográcsozni, sütögetni ilyenkor a búcsú téren. Az már reggeltől, tehát a szakácsok érkezését reggeltől várjátok, vagy a délután, a sport után, futás után érkezzenek?
3: Érkezhetnek természetesen, sőt ezt is kértük tőlük, hogy a reggeli órákban érkezzenek a főzők. Egész nagy hagyománya van Hernádon a főzőversenynek, hiszen még amikor polgármester asszony, és most az évek számában nem leszek teljesen biztos, de kicsit több mint 30 évvel ezelőtt a falunapok szervezésével belevágott, akkor már főzőversenyeket is hirdetett, még akkor is, hogyha nem is rögtön a legelsőn. De gyakorlatilag azért azt mondhatom, hogy egy 30 éves múltra tekint vissza a főzőverseny Hernádon, és épp most elevenítettük föl a kolléganőimmel, kerestük meg a vándorkupákat, mert hogy már kettő is betelt, úgyhogy nagy örömünkre szolgált visszaolvasgatni, hogy melyik évben kik nyertek. Noha a kedv talán most már egy kicsit változott a főzőversenyek terén, de azért még most is szép számmal szeretnének főzni, de még hogyha valaki szeretne, szeretettel várjuk a jelentkezését. Reggel 7 órától 9 óráig lehet elfoglalni majd a főzőhelyeket, és a déli órákban dél és egy óra közöttre kell elkészülni a remekművel. Ez készülhet bográcsban, vagy grillen.
2: A zsűriről tudunk valamit?
3: Hát a zsűri teljesen titkos, abszolút szakavatott zsűri lesz. Mindig ügyelünk arra, hogy legyen, aki az élvezője az ételeknek, legyen olyan, aki az ismerője az ételkészítésnek, és hát mindig szeretnénk, hogyha egy idősebb vagy egy fiatalabb korosztályból is képviselni magát egy zsűri, úgyhogy így szoktuk a zsűrit felkérni.
2: És akkor a délutáni programokról egy kicsit még mesélj, és aztán mehetünk is a következő programra.
3: Hát alapvetően a színpadon többen is fel fognak lépni természetesen. A rendezvényt Miki Niki és a Csini Babát fogják megnyitni, egy igazi retro hangulatot fognak becsempészni, és adják meg az egész délutánnak, estének a hangulatát, de természetesen a Pitty Pangóvoda előadása sem maradhat el, hiszen mindig nagy sikerrel szokták a gyerekek újra bemutatni tudásukat, azt, hogy mennyit készülnek egyébként az óvodában, úgyhogy ezt nagyon szoktuk szeretni. Utána a Napvirágzenekar fog következni, természetesen a gyermekek örömére és kedvére. Utána a 100 Volt Celsius látogat el hozzánk, szintén kicsit vegyesen, hiszen az elmaradhatatlan gyermekdalok, Paffa, Bűvös Sárkány, tehát azok szerintem nem csak a mostani gyerekek, hanem akár az én fülemben is.
2: Abszolút.
3: Szinte kioldhatatlanul visszacseng, igen. De természetesen a country dalokból is fogunk jó néhányat hallani. Utána a Jamland fog fellépni. A hip-hop tánc együttes szerintem itt ebben a kistérségben, de most már olyan szép sikereket érnek el országos és nemzetközi szinten is, úgyhogy már a nevük több helyen is ismert. Este felé már 6 órától a 3+2 együttes fog következni. Hát szerintem őket sem kell bemutatni. És az estet a Kártágó fellépése és hatalmas koncert fogja zárni, illetve hát nem is zárni, hiszen utána még egy vízi tűzi játék is fog következni. Szerintem ez is már egyszer volt Hernádon, és mindenki nagyon szerette, nagyon szép volt, és egy kis meglepetést is készít nekünk a cég, aki ezt a tűzi játékot fogja nekünk biztosítani. Ez lesz a színpadon. Természetesen azért a téren is rengeteg programmal várjuk a kicsiket, a nagyokat, a családokat, tehát tényleg mindenkinek igyekszünk hasznos időtöltésre lehetőséget kínálni. Lesz ugyanúgy családi játszóházunk, lesz természetesen Macz Jánosék vidámparkja, úgyhogy ők már építkeznek, tehát már hozzák a játékokat. Természetesen arcfestés, henna a kicsiknek, lesz egy kalandpark, park, ahol lesz virtuális valóság, megint Blaze Pod, a trükkös szemüvegek kihívás, úgyhogy nagyon sok logikai és ügyességi játék lesz kint, de Oláné Bánka Éva is kint lesz, ő a Phoenix rezgéstér hangterápia előadója, úgyhogy ő vele egy kicsit más világban, spirituálisabb vizekre lehet elevezni. Úgyhogy gyakorlatilag, ja, és hát kifelejtettem majdnem, ami szinte most már nem is tudom megszámolni, hanyadik éve van. Az önkormányzat természetesen most is sütni fogja, nagyon korán már elkezdi sütni mindenki palacsintáját, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várnak majd egy ízes, egy kakaós palacsintára.
2: Akkor tényleg a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja a számára izgalmas programot majd most szombaton, és aztán mi a következő programotok?
3: A következő 20-án szombaton lesz, hát most már a szintén hagyományosnak mondható nyáresti térmozin, egy nyárindító térmozin. Ez egy kicsit rendhagyó lesz az idei, hiszen itt fogjuk bemutatni a Három út című közösségi mesénkből, eredet mondánkból készült előadást, és hát ez neked, Brigi, neked sem újdonság, hiszen színpadra te vitted, te segítetted, hogy ez ne csak írott formában, hanem teljesen vizuálisan is magunkévá tehessük ezt a történetet, ezt a mesét jobban megismerhessük. És hát ebben a mesében ugye van három rettenetes sárkány, és ezért gondoltuk, hogy a térmozi ez most a sárkányok éjszakája lesz. Tehát előbb bemutatjuk az eredet mondát, és akkor utána pedig két filmmel. Az egyik az Így neveld a sárkányodat című filmmel fogjuk várni a résztvevőket, utána pedig az Eliott a sárkányt lehet majd megtekinteni. Az a hangulat, tényleg egy kellemes nyáreste, természetesen a popcornnal ugyanúgy készülünk, és a limonádéval fogunk kivinni természetesen ülőalkalmatosságokat, de hát most már azért nagyon sokan járnak hozzánk vissza évről évre. Ezen a rendezvényen már szerintem mindenkinek megvan a kis elemózsiás kosara, a megfelelő plédje, párnái, hogy mindenkit sok szeretettel várunk. Még egy változás lesz, hogy ez most nem a főtéren, hanem a művelődési háznak a kertjében lesz ez a térmozi.
2: Hogyan zajlik a nyár a Hamvasban, a nyár további részében?
3: Mivel alapvetően ugye most 13-án a nagy rendezvényünk megvalósul, úgyhogy a nyár többi folyamán táborokat fogunk tartani. Természetesen itt Hernádon nagyon sok tábor lesz, más intézmények is szerveznek, magánszemélyek is szerveznek, de mi is fogunk. A július elején lesz a Világszínes és Le is tudod rajzolni című táborunk, ez másodjára fogjuk megrendezni, megvalósítani. A tavalyi évben nagyon szerették a gyerekek, és nagyon új, sokféle új technikát tanultak. Próbálunk erre is alapozni, de természetesen ha új gyerekek jönnek, akkor ők is megtanítjuk azokat a technikákat, amiket tavaly már nagyon sokan megtanultak, és hát reméljük, hogy hasznosítanak is, vagy gyakorolják. Ezzel, meg ezekkel a táborokkal gyakorlatilag a nyár fog eltelni. Terveink között szerepel, hogy a nyár végén még egy térmozink is lesz, hát utána megjön az ősz, amikor szinte megállíthatatlan a rendezvények sora.
2: És akkor gondolom lesz nyári nyitvatartása a könyvtárnak is, és a művelődési háznak is, lesz-e olyan, amikor mind a kettő zárva tart?
3: Teljesen nem fogunk bezárni, a nyitvatartási idő viszont meg fog változni július végétől, természetesen a Facebookon és a Hernád nagyközség honlapján ezt közzé fogjuk tenni. Július végétől augusztus közepéig, 20-át követő hétfőig, reggel 8-tól délután 4-ig leszünk nyitva, de utána természetesen visszaáll a reggel 8-tól este 8-ig tartó a nyitvatartási rend.
2: Köszönöm szépen, hát akkor legelőször is jó időt kívánok nektek erre a hétvégére, illetve hát mind a kettőnknek kéz- és lábtörést a 20-ai hétvégére, és hát akkor a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalát ajánlom mindenkinek, aki szeretné követni a programokat, ott megtalálnak egy részleteket a hétvégi Bogrács partiról is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is. Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Szia. Vendégem volt Berci Edit, a Hernádi Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár vezető.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetette a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap kezdetét vette a magyar utánpótlás Flag Football bajnokság 2026-os szezonja. Mindkét korosztály párhuzamosan mérkőzött meg a Dabasi Jobó arénában. A tavalyi évhez képest különbség, hogy az utánpótlás bajnokságok két korosztályának mérkőzései közös kuponapokon kerülnek lejátszásra, tehát egy azon helyszínen és időben egymást váltva a pályákon láthatták az U13-as, illetve az U17-es alakulatok csatáit. Az U13-ban négy csapat vett részt, a Budapest Cobels, a Dabas Sparks, a Szombathelyi Crushers, illetve a Budapest Titans, még az U17-es korosztályban 7, Újpest Bulldogs, Budapest Cobels, Dabas Sparks, Fehérvár Etronárs, VSD Rangers, Budapest Titans, Budapest Titans 2. Az első kupanap a Dabasi Jobo Arénába került megrendezésre, melynek sajnálatos módon a Cobels U13-as, valamint a Rangers U17-es csapata nem tudott részt venni. A szabályok értelmében a versenysorozatból nem kerülnek kizárásra, lévén, hogy ez az első kihagyott alkalmuk, azonban az aktuális forduló mérkőzései 20-0 arányú győzelemmel kerülnek jóváírásra az ellenfél javára. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
1: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: road again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Ami szavakkal elmondhatatlan.
3: Értelmet nyer egy dalban.
2: A zene többet ad.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kirepcsolok a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolok a véremben.
1: A zene alfája és omegája.
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is, a kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termék kategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívó vízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei lány U16-os labdarúgó válogatott június 7-én vasárnap Siófokon a régiós vármegye válogatottak 5 csapatos tornáján szerepelt, amelyen rendkívül magabiztos játékkal, hibátlan mérleggel, kapott gól nélkül zárta az első helyen a napot. Együttesünk 16 fős keretét az Abonyi Kid, az Astra, a Dunakesz és a Sziget-Szentmiklósi Miklósi Kölyök Foci Klub adta. A Pest vármegyei igazgatóság, ahogy a korábbiakban is, úgy idén is minden segítséget és támogatást megadott a válogatott számára. Boros Zsolt, a Pest vármegyei lány U16-os válogatott megbízott edzője, az Abony U16-os lány és 3/4-es pályás női csapatának edzője így értékelt a találkozó után. Számunkra közös edzés előzte meg a tornát, ugyanis egy nappal korábban elutaztunk Siófokra. A felkészülésünk szempontjából sokat számított a szombati tréning és a közös programok, ekkor jobban megismerhették egymást a lányok. A vasárnapi meccseken a kispadról nekem úgy tűnt, mintha 1000 éve együtt játszana a csapat, olyan jó volt az összhang a lányok között. Igazából már az elején azt éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a tornát. Nagyon erős mezőnyben végeztünk az élen, úgy gondolom a mieink volt a legegységesebb csapat, mindenki nagyon komolyan vette és átérezte a torna súlyát, jelentőségét. Köszönjük szépen a szülők és az igazgatóság segítségét és támogatását, nyilatkozta az edző. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab, dabaskukac, gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-on rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Félix század legnagyobb slágereivel.
1: Ébren álmodtunk, majd ketté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak. Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
0: Igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: stupid.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Éjjel kettő óra van.
3: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelet. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhet a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben. Ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénknél erős a nyugati észak,